0: hangulatod.
1: Énekelheted.
0: De a lábaddal is kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Sziasztok, én Ricsi P vagyok.
3: Én pedig Kuka MC, mi ketten együtt vagyunk.
2: Az Animal Cannibals. Hogy de egyszerre ment.
3: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Énekelheted.
3: Vagy inkább csak dúdolod.
4: Ez is egy hazai a Best FM-en.
2: A Best FM-en.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy azt nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Jó zene örökre szól. Best FM Rádió.
1: What we're saying is not protesting.

0: 90 szeretetével itt a Best FM.
1: Csillagvonat indul Debrecenből a Zsuzsi vasút születésnapján, keresett a magyar uborka. Pár fokos enyhülés jöhet az időjárásban. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Nemzetközi kábítószerkereskedő hálózatot lepleztek le a rendőrök, amelynek tagjai lenyelt kokainkapszulákkal csempészték a drogot több kontinensre. A HAON azt írja, a nyomozás során eddig több mint 15 kg kokaint foglaltak le, és több magyar állampolgárt is elfogtak. A gyanú szerint a bűnszervezet mintegy 20 magyar futárt szervezett be, akik összesen 42 kg kokaint szállíthattak Nyugat-Európán keresztül, Ázsiába és Ausztráliába. Júniusban Magyarországon is több helyszín tartottak összehangolt akciót, amelyben szervezőket és futárokat fogtak el. A hálózat egyik szervezőjét, egy hajdúbihari nőt a hajdúdorogi rendőrőrs munkatársai fogták el. A bíróság elrendelte letartóztatását, miközben a rendőrség a hálózat egy másik futárát továbbra is nagy erőkkel keresi. Július 18-án különleges esti programmal ünnepli 144. születésnapját a Zsuzsi erdei vasút. A DKV csillagvonata a Rujter utcai végállomásról indul majd az éjszakai órákban, és hármas hegyaljáról tér vissza. Az utasokat esti erdei túra, bagoly bemutató, csillagles, kézműves vásár, kiállítások és pónilovaglás is várja. A csillagászati bemutatón az Agora Tudományos Élményközpont szakembere mutatja be a nyári égbolt érdekes. A szervezők szerint a program minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál. A helyszínen büfé is működik majd a látogatók számára, közölte a vasúttársaság. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipari és konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutatok el exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Sportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóuborka került előtérbe.
1: Pár fokos enyhülésre számíthatunk, ami az időjárásunkat illeti. Holnaptól már 30 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

0: A mester és az ő tanítványa, pontosabban felfedezettje Cseb Mámi, a mester pedig úgy hívták, hogy Sting, a Best FM-en. Jó reggelt a 104,6 MHz-en. Indul a szerda reggel, és indul egy újabb hónap, a nyár soron következő hónapja. Július 1-e van, ma a Tihamérek és az Anna Máriák ünnepelnek. Hello, Tihamér, boldog névnapot kívánok neked is, és köszönöm a közlekedési információdat. Ha Tihamér, akkor Budai Nagyantal utca. És Vivien, neked is köszönjük a Budai Nagyantal utcai bejelentkezést, aktív a Trafi Box. Legyenek ma reggel is aktívak, hallgassák a Best FM-et, működjenek közre Shania Twain mellett. Amit ráképzel, a reggel első órájában. Ide fut a nyár, bár most egy kicsikét kellemesebb arcát mutatja, mert amíg tegnap mindenféle hőmérsékleti rekord megdőlt, 42 fok is volt az országban. A délután érkező front, némi esővel, utána szaunával természetesen, de ma reggelre csak hozott valamelyest, felfrissülést, és itt a frissülésnek, a felfrissülésnek még nincs vége, mint ahogy reggelnek sem, mert hogy most kezdődik a Best FM-en.
1: Megtéríti a biztosító a Tócóvölgyben összetört autók kárát, munkatársa nevére kötött tévé előfizetést egy komádi férfi. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó hőség. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Ivi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Nem maradnak kártérítés nélkül azok az autótulajdonosok, akiknek a járműve megsérült a hétvégi Tócóvölgyi balesetben. A MABIS tájékoztatása szerint, ha a károkozó jármű rendelkezett kötelező biztosítással, akkor annak biztosítója téríti meg a károkat, ha pedig nem volt biztosítása, a MABIS kártalanítási számlája nyújt fedezetet. Mint arról korábban beszámoltunk, szombat éjjel egy BMW 6 parkoló autónak ütközött egy Tócóvölgyi parkolóban. A járművek egymásnak előttek, jelentős anyagi kár keletkezett, személyi sérülés azonban nem történt. A 42 éves sofőrt a rendőrök a helyszín közelében elfogták. Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, vezetői engedélyét bevonták, és büntető eljárás indult ellene, írja a De Hír. Volt munkatársa személyes adataival kötött televíziós előfizetést egy komádi férfi, majd nem fizette a számlákat. Az ügyben csalás és személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a Berettyóújfalui járási ügyészség. A vádirat szerint a férfi még közös munkahelyükön szerezte meg kollégája személyes adatait, majd ezek felhasználásával interneten kötött előfizetést. A közel 160 ezer forintos tartozás miatt végrehajtás indult a sértett ellen, aki a tartozás egy részét ki is fizette. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott a vádlottal szemben, és azt is kezdeményezte, térítse meg az okozott kárt. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre, de után sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hűvös területre lefolytatni, ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
0: Tegnap érkezett egy front, és most is közelít egy másik front, záporokkal, zivatarokkal, a naposabb délelőtti óráktól indulva eljutunk, vajon hova is, Évi?
1: A hőség továbbra is megviselheti szervezetünket, viszont mától pár fokos lehűlésben reménykedhetünk. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 35 Celsius fok lesz, és már zivatarra is számíthatunk, holnaptól pedig 30 fok alá csökken a hőmérséklet. Az esti éjszakai órákban 25 Celsius fok lesz, majd szombattól akár 11 fokig is lehűlhet a levegő éjszaka.
0: Oh, a Azt hittem a napközben, kicsit megijedtem, mondom, ilyen drasztikus visszaesést, hát imádkoztunk sokan, de nem vártunk. 22 fok van, a reggelünk is felfrissült, tegnap 25-tel kezdtük, és fúj a szél, ez nagyon kellemes. Napközben azonban tényleg még bőven 30 fok felett lesz ma a hőmérséklet, akár 35, és akkor holnapra a ma érkező, meg holnap érkező frontnak köszönhetően még ennél is kevesebb lesz, mint 10 fok, nem rosszul mondtam, 10 fokkal is kevesebb lesz ennél. Ez azt jelenti, hogy holnapra 25 fokot mondanak. Hát, hogyha azt nézzük, hogy tegnap meg 42 fok volt, akkor ez már tényleg jelentős visszaesés és komoly felfrissülés. Tényleg nagyon sokan vágytunk erre. És arra is, egy újabb elkezdődjön a Best FM-en. Itt vagyunk.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
0: 5 perccel 6 óra után, és kellemes készülődést kívánunk. Faszekas László vagyok.

0: vágány szívatóval indul a Best FM-en Subbase Monster és a Gyulafi Rátóti Rém. Szerdán!
1: Jó reggelt!
0: Hát reméljük, hogy mindenkinek négy ütemmel, vagy két keréken, vagy két lábon. Induljunk dolgozni, ez a hónap első napja, tegnap elköszönt június, a nyár első igazi hónapja. Hú, hát nagyon nyárias volt az idő, túlságosan is nyárias, és ma beköszöntött a július, amelynek első napja Tihamér és Anna Mária nevű kedves hallgatóink névnapja. És abban biztos vagyok, hogy az egészségügyben dolgozók, és nem azok, akik ügyeletek, most éppen ügyeletet tartanak, ez a gyógyszertárakra is igaz, azok éppen most fordulnak az egyik oldalukról a másikra, remélhetőleg, és még pihennek, kihasználják a Semmelweis nap adta lehetőségeket. Ma ugyanis ügyeleti rendszer van az egészségügyi intézményekben, rendelőkben, háziorvosi rendelőkben, fogorvosi rendelőben, és a gyógyszertárak nagy részében is. Ügyelet persze van mindenhol, erre készüljenek majd azok, akik hát, oda készültek. Hát a mai napot inkább skipeljék szerintem. És ugyanez igaz a polgármesteri hivatalra, hiszen van a köztisztviselők napja, ezért ez a nap nekik is munkaszüneti nap, úgyhogy szerintem még ők is alhatnak. Nagyon helyes, pihenjenek csak a Best FM-mel. Ma is meleg lesz 35 fok, de nem 42. Tegnap 42 fok is volt az országban, ezzel pedig minden eddigi hőmérsékleti rekord megdőlt. Hát ennél csak kevesebb jön, mert hogy jön még egy hideg front, a tegnapi nagy vihar után valahol elég komoly mennyiségű eső esett, de még így is komolytalan az elmúlt időszakhoz képest. Valahol nem sok, a vihar, a szél viszont tette a dolgát, fákat döntött ki tegnap Debrecenben, úgyhogy szegény katasztrófavédőknek volt dolga. Hát ma csendesebb napot kívánunk, bár ma is jön vihar, meg eső, meg még egy hideg front, és ma 35, holnap meg 25. Jó lesz, hát holnap, ma még nem annyira. Egy percig sem dillemázzanak, hogy csak a Best FM. Érkezik a dilemma Nellyvel és Kelly Rowlanddel a 104,6 MHz-en 3 perccel 6:45 után. 22 fok van Debrecen belváros.

Nicky Jam és J Balvin 7:30 a Best FM-en. Debrecen kedvenc rádiójában. Jó reggelt a 104,6 MHz-en. Július első napja van, már is köszöntjük a tihamérokat. Tihi, köszönjük a ma reggeli információt, a Budai Nagy Antal Trafibox aktív, és az Anna Máriákat, a köztisztviselőket, a magyar egészségügyi dolgozókat, Semmelweis napkor, és az építészetben dolgozókat is, mert ma van az építészet világnapja. Apropó, Semmelweis Ignác 208 éve született 1818-ban. Az anyák megmentője, Semmelweis Ignác, magyar orvos, a gyermekágyi láz kórok tanának megalapozója. Az ő születésnapja, tehát minden évben az egészségügyi dolgozók napja Magyarországon, úgyhogy ügyeleti rendszer, ezt jó párszor elmondjuk majd, hogy valaki feleslegesen induljon a 35 fokban a rendelőbe. Nincs rendelés. A gyógyszertárak nagy része zárva, házi orvosok zárva, fogászati rendelők zárva, ügyeleti rendszer van ma. 116 éve született Estée Lauder, amerikai üzletasszony, 92 éves lenne Sidney Pollack, amerikai filmrendező. Neki köszönhetjük az Aranyoskámat és a Távol Afrikától című filmet. 65 éves lenne ma Lady Diana. 1997-ben hunyt el, és 1961-ben született Diana hercegnő. Egy világ imádta. És egy világ szereti Dana Croydot, aki a 80-as években tűnt fel. Remek színész, kiváló vígjátékokban, például a Ghostbusters-ben ő játszotta a főszerepet. 74 éves ma Dan Aykroyd. Az 59. születésnapját jelöli Pamela Anderson, kanadai-amerikai színésznő, fotómodell. 49 éves lett Liv Tyler, amerikai színésznő, a Gyűrűk urában és az Armageddonban játszott. Utóbbi érkezik majd, mert hogy nem csak, hogy ma van Liv Tyler születésnapja, hanem 27 éve volt az Armageddon című film bemutatója. Úgyhogy biztos, hogy jön majd. Ő is az apukája, legalábbis a filmben az apukája, Bruce Willis. És akkor néhányan a zenei világból. Itt van mindjárt az a Jeff Vane, akinek ezt a fantasztikus zenetörténeti, lenyűgöző, remek művet köszönhetjük. Mutatom, hogy mire gondoltam,

Wells adta az alapját ennek a remek műnek, és valóban az az úr készítette, aki ma 83 esztendős, Jeff Wayne-nek hívják, ez pedig a War of the Worlds. Később köszöntjük majd Debbie Harry-t, a Blondie együttes énekesnőjét a 81. születésnapján. John Fernevet, a 80-as évek egyik kedvence volt, a 77-en. Még ebben az órában érkezik a Village People egyik tagja, hogy a jó munkás ember, a katona, vagy éppen a rendőr lesz, azt el fogom majd árulni önöknek. És még mindig zene a 90-es évekből.

0: Ebből az együttesből nyilván nem tudnák megmondani, vagy ebből a dalból, hogy melyik együttesre gondolok, de ha megmutatom a másik népszerű dalukat, ezt? Akkor így már mindenki tudja, ma lett születésnapja a Rembrandts együttes felének, Phil Solemnek, aki ma 71 esztendős lett.
1: Köszöntjük Anna Mária nevű hallgatóinkat! Az Anna Mária női név, az Anna és a Mária nevek összetétele, az idegen nyelvi változatok visszalatinosítása útján. A név jelentése kegyelmezett. Alakváltozata Anna Mari. A név legismertebb tulajdonosai Cseh Anna Mária modell, Sánta Anna Mária színésznő, szinkron színésznő, és nem utolsó sorban ön kedves Anna Mária, aki a rádiót hallgatja.
0: A csajok mellett a srácokat is köszönti ma a Best FM-e.
1: Köszöntjük Tihamér nevű hallgatóinkat. A Tihamér férfi név a szláv Tihomir keresztnévből származik, jelentése a békét kedvelő. Magyar névnapként Vörös Marti Mihály és Kisfaludi Károly újította fel. Becenevei Tiha, Tihi, Tihamérka, Titi és Tihus. Legismertebb viselője névnek Vujicsics Tihamér zenész, Jarmati Tihamér festő és természetesen ön kedves Tihamér, aki a rádiót hallgatja.
0: Ugye tudják, hogy még most is lehet őket nevezni? bestfmdebrecen.hu, itt lehet regisztrálni a névnaposokat, az évfordulósokat és a születésnaposokat. Hát boldog névnapot, kedves Tihik és kedves Anna Marik! Egy születésnapossal 3 évvel ezelőtt ismertük meg Tate McRae-t, a kanadai énekesnőt, akinek pontosan akkor 2023-ban jelent meg az eddigi legnagyobb slágere, úgyhogy köszöntsük a 23 éves Tate McRae-t a Greedy-vel.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, legyen nyitott minden párbeszédre és legyen egészen őszinte. Egyes kapcsolatainak vége szakadhat a tranzit idején, mások megerősödnek. Mika, nézeteltérései támadnak a közös pénzügyek kezelése körül, még a lopás vagy a zsarolás lehetősége is fennáll. Ikrek, kreativitása ösztönzést kap, és most mindent mélyebb szinten csinál majd, mint máskor. Kapcsolatai felhevülnek, arra késztetve, hogy tekintsen befelé. Rák, ha most jelenleg nem lenne partnere, akkor kaphat egy újat. Akár jó ez, akár nem, a kapcsolat nagyon intenzívnek ígérkezik. Oroszlán, a kapcsolatteremtési zavarok bizonyos fokig feszülté, sőt nehézkessé tehetik az életét. Talán fejébe vesz egy elgondolást, és úgy érzi, hogy azt mindenki köteles magáévá tenni. Szűz, legyen fokozottan óvatos a munkájával kapcsolatos veszélyes helyzetekben, úgy találhatja, hogy számos elképzelése változtatásra szorul. Mérleg, kiváló időszak ez kutató munkák végzésére, most igazán eleget tud tenni feladatainak, megalapozza bármilyen terv kivitelezését. Skorpió, a következő napok alkalmasak arra, hogy mélyen beleássa magát valamilyen, főleg tudományos vagy intellektuális természetű kutatásba, rengeteg szellemi energiája lesz. Nyilas, ma hagyja az elfolytott és idejét múlt szokásokat vagy szemléletmódokat a felszínre törni, meg kell tanulnia kezelni, elfogadni vagy átalakítani őket. Mag, érzelmi zavarok és konfliktusok keletkezhetnek a kapcsolataiban, valami miatt túlzottan érzelmei befolyása alá kerülhet. Vízöntő, eltemetett érzések vagy vágyak törhetnek a felszínre, amelyekkel szembe kell néznie, hogy fejlődhessen. Előfordulhatnak mély konfliktusok a családtagokkal, különösen nőkkel. Alak, érzelmileg jobban megértheti önmagát és másokat is, mindez pozitívan visszatükröződik kapcsolataiban.
1: Énekelheted,
4: vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best FM-en.

0: Bruno Mars után falusi emberekkel folytatjuk. Konkrétan így hívták őket. És a 70-es évek egyik legnépszerűbb amerikai diszkó együttese volt a sok színes figura. És köztük egy mai születésnapos. Mindjárt ők jönnek, de előtte best közlekedési információk a szerda reggelben, július 1-én. Jó reggel, Debrecen! A DKV-tól kapott információk alapján tudjuk, hogy ma néhány változás lesz a járatok tekintetében. Például terelő útvonalon a 36-os, a 36A jelzésű és a 31-es, nem, bocsánat, rosszul mondom, 31-es régen volt, tudják, a nagy templom előtt kanyarodott nagyon durván. Ez a J1-es, pedig tegnap voltam az optikusnál, és egészen jó belőtte a vízusomat. Szóval J1-es járat, szerintem azért néztem be, mert nem is ismerem ezt a járatot. A lényeg az, hogy ma üzem kezdettől, és holnap csütörtökön, sőt, még pénteken is közműépítési munkát végeznek Józsán a Templom utcában. A munkák mindhárom napon előre láthatólag 8 és délután 4 óra között zajlanak majd. Így a munkák ideje alatt, mondom még egyszer, terelő útvonalon közlekedik a 36-os, a 36A jelzésű és a J, mint János, 1-es viszonylat jelzésű autóbuszjárat. Aztán tovább folytatják a munkákat a Füredi úton. Az útépítési munkák miatt áthelyezik a Malompark Bem tér felé megálló helyet. Július 1-én mától, üzemkezdettől egészen augusztus 31-én, tehát a nyár végéig üzemzárásig, ez már csak így lesz. Érinti a 21-es, a 23-as, a 33-as, a 71, a 71A jelzésű és a 71H jelzésű autóbuszokat, illetve néhány éjszakai járatot, mármint a megálló áthelyezés, és a Kalász utcai megállót is áthelyezik, mert hogy peronépítési munkákat végeznek a Zégner tér irányában található Kalász utca elnevezésű autóbusz megállóhely környezetében. Ezért a 17-es jelzésű autóbuszok fognak egy picit arrébb megállni, nehogy megzavarja önöket. Jó utat! Balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek a Best FM-mel.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Szóval akkor falusi emberek, a legnépszerűbb dalaik, például a Can't Stop the Music.

és a Go West mellett természetesen a legnagyobb retro party himnusz a falusi emberektől, azaz a Village People-től, az indián, a cowboy, az építőmunkás, a motoros, a katona és a rendőr utóbbi ünnepli ma a születésnapját, úgy hívják, hogy Victor Phillips, és 75 esztendős lett. Ez pedig akkor egy viszonylag ritkában játszott dal a Village People-től. Az In the Navy 6 perccel, 7 óra előtt

szebb szavak Magyarország egyik legcsodálatosabb énekesnőjétől, Lábas Vikitől. Ez volt a Margaret Island, itt a Best FM-en, ahol 7 óra van. Jó reggel, Debrecen! Elő a telefonokkal, jön a ma reggeli villám derbi. Hello, Avril Lavigne rajongók, remélem már ébren vagytok.

0: akkor kérünk szépen egy egyes a Girlfriendre. Itt lesz majd még Billy, Ray Cyrus, Miley Cyrus apukája Lil Nash-sel és a... és az Old Town Road-dal. Pár évvel ezelőtt nagyon kedveltük ezt a dalt. Ezt pedig sok-sok évvel ezelőtt kedveltük, és azóta is... A rutinos Best FM rádió hallgatók nagyon helyes megvárták a harmadik ajánlatunkat, a Sánta Máriát. És hogyha ez tetszik, akkor tudjuk, csak egy hármas.
1: SMS és Viber számunk 30 933 104 6. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mit csinálsz ott, béni barátom? Látom a kaján mosolyt az orcádon.
4: Csak a házat falát csodálom, s ha mész a festékkertbe, megvárom.
3: Gyere velem, ha akciós festéket akarsz venni, mert most a vásárlással utazást lehet nyerni.
4: Van abban a boltban mindenféle festési dolog. Kész a gyerni? Attól lenne a két asszony boldog.
3: Induljunk hát, béni! Jó lenne még zárás előtt a Monostor pályút 9-11-be érni. Subidubidu!
5: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
6: Boldogkővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéjék. Mrs. Millicent Ginger's Garden a Pécsi Kúria udvarán. Rum Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
7: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
8: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo Pasta Pizza Vita.
9: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású drift fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
1: Reklámot hallottak.
10: Veszélyt rejthetnek a kukák, figyelmeztet az AKSD. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. Hosszabbított a Deac fiatal kapusa. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
10: Egyre több szemetes edény pereme alatt találnak darásfészket, ezért figyelmeztetést adott ki az AKSD Kft. A társaság szerint a rovarok ürítés közben könnyen megcsíphetik a hulladékszállítókat, de a lakosságra is veszélyt jelenthetnek. A szolgáltató azt kéri, hogy a kukák kihelyezése előtt mindenki ellenőrizze az edény peremét, és ha darásfészket talál, gondoskodjon annak biztonságos eltávolításáról. Az AKSD szerint a meleg időjárás miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek, ezért fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, írják Facebook oldalukon. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
11: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé. A legmelegebb melegebb, délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km per órával korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
10: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. A következő szezonban is a Deac Jégkorong csapatát erősíti Antek Tamás. A 22 éves kapus szerint külön motiváció számára, hogy saját nevelő egyesületét és szülővárosát képviselheti. A hálóőr az előző idényben több sorozatban is lehetőséget kapott, és azt mondta, a következő szezonban minél több mérkőzésen szeretne védeni, valamint győzelmekhez segíteni a csapatot. Célja, hogy a Deac megnyerje az OB1-es bajnokságot és bejusson az Erste Liga döntőjébe. Antek Tamás hozzátette, már javában zajlik a felkészülés az új idényre, emellett egyetemi tanulmányait is folytatja a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán, írja a deac.hu.
0: Olvasom itt Gabi hozzászólását a tegnapi időjárásával kapcsolatban, azt írja, hogy hát nálunk csak szélvihar volt, egy csepp eső nem esett, Szegeden, aha! Nálunk itt Debrecenben azért más volt a helyzet, és más lesz ma is, még inkább holnap.
12: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkert támogatja.
0: A sivatagi meleg kis pauzát tart, na nem ma, mert ma még akár 35 fok is lehet, viszont holnapra érkezik egy újabb hidegfront, nagyobb mennyiségű csapadékot hoz magával Debrecenben is, utána csütörtökön már csak 25 fok lesz, ahhoz képest, hogy tegnap meleg rekordok dőltek meg, 42 fokot is mértek az országban, a 25 igazi felüdülés lesz majd. És igen, megint megleptek. Ó, jaj, hát nem vagyok egy szerencsés fickó, ami a szerencsejátékokat illeti. Most is fogadtam volna, és ezt jól elbuktam volna.
13: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: veled. Úgyhogy Zsolt, kedves Zsolt, mea culpa, mea maxima culpa.

0: Pinta, Nina és Santa Maria. Vangeli szóta mindenki tudja, még ha álmukkal is felkelték, hogy melyik volt Kolumbusz Kristóf három hajója.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: A best reggellel.
0: Mondjuk a Santa Maria az ugye Vangelis előtt is megvolt, 1492 a paradicsom meghódítása. És hát nem sikerült meghódítani ma reggel a Best FM rádió szavazókedvű hallgatóit a Neoton familiának. Ez volt a meglepő számomra. Úgyhogy igen, az Avril Lavigne rajongókat, köztük Pihét is, sikerült felébreszteni egy jó néhány hallgatónkat a Girlfriend című dallal. Az új hónap első napján Hello Julius, folytatódik a nyár, bár picikét visszavesz a tempóból, a trópusi hőség már ma sem lesz annyira igaz. Milyen érdekes, régebben ha azt mondtuk, hogy 35 fok, akkor megfővünk, mi lesz velünk. A tegnapi 42 fok után már nem is annyira drasztikus ez a 35, a holnapi 25 pedig az a kívánatos, úgyhogy kikerülünk a hő kupola alól. Jaj, de jó. Július első napja van, tehát új hónapot kezdünk. Az év hetedik hónapja a Gergely naptárban 31 napos. A római naptárban kezdetve ez az ötödik hónap volt. Ennek megfelelően latinul eredetileg az ötös, a Quintilis nevet kapta, ez volt a hónap neve, csak később Julius Cézárról nevezték át júliusra. A 18. századi nyelvújítók szerint a július kalászonos, a népi kalendárium pedig Szent Jakab havának nevezi. Július hónapjának első napja, a magyar egészségügy napja, Semmelweis nap, és a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja Magyarországon. Ebből pedig tudhatják, hogy most mi következik. Nagyon fontos információ. Az egészségügyben ügyeleti rendszerben zajlik ma az ellátás. Rendelők, háziorvosi rendelők, szakrendelők, fogorvosi rendelők, patikák nagy része zárva. És hát ne menjünk a polgári Jenőhöz sem ügyet intézni, a polgári mesteri hivatalban, mert hogy ma az is zárva, nincs ügyfélfogadás, úgyhogy jó pihenést kíván Debrecen kedvenc rádiója, ahol érkezik a harmadik, Lil Nas és Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus apukája, 9 perccel, 7:30.

0: Bethonhoffi és a Bagira, ez meg Debrecen kedvenc rádiója, mindjárt Ivvel és Sean Paul-lal. És Enikő friss közlekedési információjával. Azt írja, a Rakovszki és a Faraktár kereszteződésében áll egy trolibusz, és rendesen akadályozza a forgalmat. Encike, köszönjük szépen, neked is jó utat kíván a kedvenc rádiód. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
3: Próbáld ki a legújabb Kawasaki modelleket! Július 10-11 a Kawasaki Good Times Tour Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal! Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek: báv.hu.

0: alakú. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
1: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
6: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
5: Miért éppen nálatok?
6: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
5: Hol jelentkezzek?
6: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.

0: Give it to me, give it to you. A Best FM-en Eve dalát hallották Sean Paul-lal egy perccel fél nyolc után a szerda reggelben. És az új hónap első napján július 1-je van, sokan pihennek, ez részben látható is az utakon, de azért részben nem annyira. Mondjuk, hogy hol lehet ma reggel probléma. Szevasz!
1: Jó reggelt, Laci, Faragó Feri vagyok. A Paraktán Hajnal utca kereszteződésében a lámpánál egy lerobbant trollibusz van, lassan már a sor az Árpád térnél tart, úgyhogy elég nagy a forgalom az állomás irányába.
0: Ott van bizony, ti a fotót is küldött, pont a külső sávban áll a lerobbant trolli. Igen, köszönjük szépen a fotó tudósítást, tájékoztatást. Aztán ki van még itt? Ugye Encike volt, aki először jelezte. Igen, jó. Na, Ernő, hát ki más írna ilyet, ha nem te? Nem voltak utasok, akik áttolják a trolibuszt? Tényleg emlékszünk arra, hogy volt olyan, amikor ugye tolták az utasok a trollit, ez a nagyállomás környékén volt. A Bótos Laci is telefonált, biztos, hogy van valami a Faraktár Hajnal utca kereszteződésében, mert hogy a sor tényleg az Árpád térnél van, sőt, sokan újra terveznek, és az Ótemető meg a Huszárgál utca felé mennek. Hát nyilván tudjuk, hogy ezzel meg ott nem lesz majd jó a helyzet. Legyünk türelmesek, ne rohanjunk annyira, tényleg kevesebben vagyunk egyébként az utakon. Viktor írta, hogy lehet érezni a Semmelweis nap miatt az egészségügyi dolgozók és a közalkalmazotti nap miatt a közalkalmazottak távol maradását a munka világától. Szerintem simán vagy 1000 autó, ami most nincs a reggeli forgalomban, írja Viktor. Hát igen, nem beszélve arról, hogy nem csak, hogy nincs ugye a rendelőkben rendelés, meg a hivatalban. Jaj, Zolkó, biztos, hogy akarod? Szóval nincs a hivatalban ügyfélfogadás, azért nem csak az ott dolgozók nem indultak el, hanem azok sem indultak el, akik ügyet szeretnének ott intézni, vagy éppen egy rendelőben voltak hivatalosak. Zolikám, én nem bánom. Jó, klasszikus, játsszuk le, de te tartod a hátat, hogyha valakinek ez nem fog tetszeni.
2: Kihez tudtak segítségét fordulni?
3: A pápai tanácson. A polgármesternél, a Jenőnél.
2: Kihez tudtak segítségét fordulni?
3: A polgár úrhoz. A Jenőhöz. Polgár úr Jenőhöz.
2: Kihez fordultak segítségért?
3: A polgár hivatalba. A polgár Jenő hivatalba. A hivatalba. A polgármester hivatalban voltunk. A Jenő úrhoz. Oda mentünk segítségre.
2: Tehát a polgármesteri hivatalban a polgár Jenőhöz.
0: Igen.
3: Igen.
0: Majdnem.
3: A polgármester hivatalhoz a Jenő. A polgár Jenő hivatalban a Jenő úrhoz.
2: Inkább úgy kell, polgár Jenőhöz, a polgármesteri hivatalban.
0: Jó.
2: Nem?
4: Vagy csak a hivatalban.
3: De a hivatalban.
2: Jó.
3: A polgár Jenő hivatalban voltunk, hogy adjon nekünk tájékoztatás, hogy most mi lesz velünk.
0: Mindenki tudja kívülről a szöveget. Janó, Kata, Barbie és Norbi. Sejtettem, hogy rátok számíthatunk. És hát, kedves köztisztviselők, hivatalban dolgozók, nagy-nagy szeretettel küldtem nektek ezt az előző kis opuszt, bejátszást. Zolkó, neked is, hogy jól induljon ez a nap, és maradjon ilyen a folytatás is, egy olyan születésnapossal, aki a 70-es évek ikonja volt. De nem csak akkor, hanem például a 90-es években is alkottak. Visszatérő daluk nálam a szubjektív top 3-as listámon a 3. helyezette.

Heart of Glass. Szóval ez a Blondie és Deborah Harry, azaz Debbie Harry, aki ma 81 esztendős lett. A rock pop punk nagymami, a New Wave zene egyik úttörője ma ünnepli a születésnapját. Szóval lerobbant Roli, Haraktár hajnal kereszteződésében, Trafibox a Budai Nagyantalon és Trafipax Berettyóifalunál.

0: Hát ez egy reggeli ébresztő műsor, úgyhogy inkább vége az álmodozásnak. Hello, jó reggelt!
1: Hallgatónk jelenti az utakról.
0: Mégpedig Gizus itt a vonal végén. Na, megerősítjük, vagy cáfoljuk.
2: Jó reggelt! Tényleg az Árpád térnél sor, sőt, az Árpád téren bennállnak a kocsik, mert nem tudnak elmenni, de mégis behajtanak a kereszteződésbe, ami nagyon balesetveszélyes.
0: Balesetveszélyes? Amúgy meg szabálytalan, és amúgy meg baromira idegesítő, úgyhogy tessenek már előre látni egy picikét, csak néhány métert. Látják, hogy esélytelen kihajtani a kereszteződés másik oldalán, akkor ne ragadjanak benne, mert ezzel a keresztirányú forgalmat is blokkolják, és ezért vannak ilyen dugók a városban, pedig ma még csak hagyjám is, hiszen a köztisztviselők és az egészségügyi dolgozók pihennek. Szép napot nekik, és mindenkinek jó reggelt a Best FM-mel, ahol már is visszaveszünk a tempóból.
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
3: Bocsásd meg, ha tévedek, mert az nem én vagyok, hanem a körülmények, mik tévedni véltetnek. Ám ha hibázom, soha ne bocsáss meg, mert hibázni csak önmaga tud valaki, s ez az, mit magamnak sem engedhetek meg.

Oké, csókodért például Barbie-nak, igen. Hát Barbikán most az eredeti verziót játszottuk Gazebótól. Friss közlekedési információ. Zoló, köszönjük az infót neked. Trafipax lesz a 35-ös számú főúton Bodaszőlő és Józsa között. És hogy mi lesz ma a labdarúgó világbajnokságban? Arról is mindjárt előtte, hogy mi volt a labdarúgó világbajnokságon tegnap. Az elmúlt órákban a legfrissebb eredmények. Elefántcsontpart, Norvégia 1-2, a norvégok nyertek tehát. Franciaország legyőzte Svédországot 3-0-ra, jól játszva magabiztosan verték a franciák a svédeket, ezzel ott vannak a 8-at döntőben. Aztán Mexikó pedig Ecuadort vert el, a házigazda 2-0-ra győzött. Ma este 6 órától játsszák az Anglia-Kongói DK mérkőzést. 10 órától pedig a Belgium-Szenegál mérkőzést. Jó szórakozást kívánunk meg, jó szurkolást, és jó reggelt a Best FM-mel. Nagy Bogi érkezik Dessel, 7 perccel, 8 óra előtte.

0: Azok a 90-es évek Gwen Stefanival és együttesével 8 órakor a szerda reggelben Don't Speak címmel. Azt írja Kata, hogy azt imádja a Best FM-ben, hogy olyan változatos a zenei kínálat. És ezt a kijelentésedet és érzetedet, kedves Kata, a következő órában sem fogjuk megcáfolni, mert hogy lesznek újdonságok, a reggel egyik ős bemutatója Olivia Dindala. So easy. És aztán jönnek majdnem, hogy teljesen elfelejtett zenei kedvencek, például a születésnapos John Farnham-től. Akivel egyébként majd, és a dalával, a Your The Voice-szal a mai névnaposokat, a Tihamérokat és az Anna Máriákat köszöntjük majd. És lesz vers mindenkinek rovat is, szavalni fog a nagyszerű, egykori színész Walter Matthau. Too sexy for my cat, too sexy for my cat, for pussy cat. Akinek egyébként ma lenne a halálának az évfordulója, vagyis hát ma van, mert hogy éppen 26 év vagy elhunyt. A szomszéd nője mindig zöldebb című film egyik sztárja. Ő is érkezik, és a hírek után mindjárt... Shakira és Alejandro Sanz. Mert ugyebár...
1: A jó zenéből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
4: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
5: És újra hallhatod is. Jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor az ország legjobb zenekarával. Találkozzunk július 3-án a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. Jegyek gag.jegy.hu. Tudti, hogy jó lesz. Zeneerdő. Igazi élmény a fák alatt.
6: Tisza Ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza Ajtóablak. Böszörményi út 178.
7: Mit csinálsz ott, béni barátom? Látom a kaján mosolyt az orcádon.
8: Csak a házat falát csodálom, s ha mész a festékkertbe, megvárom.
7: Gyere velem, ha akciós festéket akarsz venni, mert most a vásárlással utazást lehet nyerni.
8: Van abban a boltban mindenféle festési dolog. Kész a gyerni? Attól lenne a két asszony boldog.
7: Induljunk hát, béni! Jó lenne még zárás előtt a Monostor pályút 9-11-be érni. Sobidubidu!
9: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
10: civisbeton.hu.
9: A megbízható alap.
1: Reklámot hallottak.
11: Csillagvonat indul Debrecenből a Zsuzsi vasút születésnapján. Keresett a magyar uborka. Pár fokos enyhülés jöhet az időjárásban. Köszöntöm, jönnek a részletek. Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
11: Nemzetközi kábítószerkereskedő hálózatot lepleztek le a rendőrök, amelynek tagjai lenyelt kokainkapszulákkal csempészték a drogot több kontinensre. A HAON azt írja, a nyomozás során eddig több mint 15 kg kokaint foglaltak le, és több magyar állampolgárt is elfogtak. A gyanú szerint a bűnszervezet mintegy 20 magyar futárt szervezett be, akik összesen 42 kg kokaint szállíthattak Nyugat-Európán keresztül, Ázsiába és Ausztráliába. Júniusban Magyarországon is több helyszínen tartottak összehangolt akciót, amelyben szervezőket és futárokat fogtak el. A hálózat egyik szervezőjét, egy hajdúbihari nőt a hajdúdorogi rendőrös munkatársai fogták el. A bíróság elrendelte letartóztatását, miközben a rendőrség a hálózat egy másik futárát továbbra is nagy erőkkel keresi. július 18-án különleges esti programmal ünnepli 144. születésnapját a Zsuzsi erdei vasút. A DKV csillagvonata a Rujter utcai végállomásról indul majd az éjszakai órákban, és hármas hegyaljáról tér vissza. Az utasokat esti erdei túra, bagoly bemutató, csillagles, kézműves vásár, kiállítások és pónilovaglás is várja. A csillagászati bemutatón az Agora Tudományos Élményközpont szakembere mutatja be a nyári égbolt érdekességeit. A szervezők szerint a program minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál. A helyszínen büfé is működik majd a látogatók számára, közölte a vasúttársaság. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
10: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Sportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kigyúborka került előtérbe.
11: A hőség továbbra is megviselheti szervezetünket, viszont mától pár fokos lehűlésben reménykedhetünk. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 35 Celsius fok lesz, és már zivatarra is számíthatunk, holnaptól pedig 30 fok alá csökken a hőmérséklet. Az esti éjszakai órákban 25 Celsius fok lesz, majd szombattól akár 11 fokig is lehűlhet a levegő éjszaka.
12: Napfény! Zene!

0: Magyar Televízió bemutatja a Csellengők című magazin műsort. Bár ne kellett volna soha ilyen műsort bemutatni, vagy ne kelljen ilyen műsort bemutatni, mindenki hazatalál.
1: Ez a Best reggel, sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: És mindenki megtalálja a kedvenc rádióját, ez a Best FM, a 104,6 MHz-en. Jó reggelt, Debrecen! Na, már az elmúlt napon, ma meg még inkább, és holnap egyre több, ha nem is csellengő, de külföldi egyenruhába öltözött csoportot fognak látni majd a mi gyönyörű városunkban. Hát ők kérem visszatérő vendégek, ugyanis holnaptól tartják a 30. Bartók Béla nemzetközi kórus versenyt. És igazából a kórusok már tegnap megjelentek a városban. Ismerkednek, vagy csak emlékeznek arra, amikor egy évvel, vagy akárhány évvel ezelőtt már nálunk jártak, és a küzdelmek holnap, tehát csütörtökön, július 2-án indulnak majd. Úgyhogy köszöntjük őket, és sok-sok mosolyt küldünk nekik, a külföldi kórusoknak, meg a hazai kórusoknak is, és persze Debrecen büszkeségeinek is. Hadd ne emeljek ki egyet, jó? Mert a végén még sértődés lenne belőle, bár nem ilyenek a kóristák, én ezt tudom. A Best FM rádió hallgatói viszont nagyon is közlékenyek, ami a közlekedési információkat illeti. 4 darab trafibox, ebből mondjuk egy box Budai Nagyantal, Berettyóújfalu trafi, 35-ös mélyvölgy háromlábú trafi, és a 4-esen Téglásnál a benzinkútnál szintén utóbbi információt Zsoltnak köszönjük. Jó utat, Zsolt!
2: Köszöntjük Anna Mária nevű hallgatóinkat. Az Anna Mária női név, az Anna és a Mária nevek összetétele az idegen nyelvi változatok visszalatinosítása útján. A név jelentése kegyelmezett. Alakváltozata Anna Mari. A név legismertebb tulajdonosai Cseh Anna Mária modell, Sánta Anna Mária színésznő, szinkronszínésznő és nem utolsó sorban ön kedves Anna Mária, aki a rádiót hallgatja.
0: És a hölgyek mellett boldog névnapot az uraknak!
2: Köszöntjük Tihamér nevű hallgatóinkat! A Tihamér férfi név a szláv Tihomir keresztnévből származik, jelentése a békét kedvelő. Magyar névnapként Vörös Marti Mihály és Kisfaludi Károly újította fel. Becenevei Tiha, Tihi, Tihamérka, Titi és Tihus. Legismertebb viselője névnek Vujicsics Tihamér zenész, Jarmati Tihamér festő és természetesen ön kedves Tihamér, aki a rádiót hallgatja.
0: A rádiót hallgatja, és éppen információt küld neki a Budai Nagyantalról. Ma Tihamér is bejelentkezett, boldog névnapot kívánunk. Kit említett még a kollega? Bizonyos Vujicsics Tihamér? Zenészt? Zeneszerzőt? Ó, hát igen, őt semmiféleképpen sem hagyjuk ki, hiszen ezt a kedvenc televíziós sorozat zenénket is ő szerezte.

60-as évek a Best FM-en. Taki bácsival, azaz a tenkes kapitányával, és Vujicsis Tiamérre emlékezve a neve napján. Születésnapja van! A 80-as évek egyik kedvenc dalával érkezik most John Farnham, az ausztrál énekes. Ő maga a mai napon 77 éves lett, a dal pedig idén már 50 esztendős. Ez a You're the Voice, amely dallal felköszöntjük a mai névnaposainkat 8 perccel fél 9 előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a L'Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kérastase termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keres ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.
2: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
3: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
4: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
3: Miért éppen nálatok?
4: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
3: Hol jelentkezzek?
4: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
5: Motort vennél? Próbáld ki, mielőtt döntesz. Július 10-11 a Kawasaki teszt hétvége Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. Tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.

0: Új kedvencünk Olivia Dean. Ez volt a So Easy. Hát nem lesz most annyira egyszerű közlekedni. Itt van János, és mondja, hogy hol, és miért. Szerbusz, jó reggelt!
1: Szia, Laci, bocsánat a zavarásért. Azt szeretném mondani, az Egymalom utca lezárva egy daruzás miatt. Jó lenne, hogyha rajtatok keresztül értesítenék az autósokat, már most egy páron ott forgolódtunk, hogy le akartuk vágni az utat.
0: Egymalom utca, Péterfia utca, lezárva most, már nem a Péterfia, az Egymalom, daruzás miatt, tehát ha valaki ott szeretne Egér utat, az most tegyen le róla átmenetileg. Július 1-je van, Best kalendárium, a Special Editionben pedig a közösségi közlekedés évfordulói 158 éve alapították a magyar államvasútakat. 1868. július 1-én ma van a MÁV születésnapja. Aztán 57 éve kalauzok nélküli lett a közlekedés, a tömegközlekedést a BKV krónikus munkaerő hiánya miatt vezették be az úgynevezett KN kalauz nélküli közlekedést. 2404 főt takarítottak meg egyébként ekkor 1969-ben, és ekkor a villamosjegy 1 forint, az autóbusz pedig 1 forint 50 fillér volt. Ezek után ugye többek között trafikokban, pénztárokban és expresszókban válthatták be. Előtte mi volt? Felültünk a buszra, és ott ült a kalauz minden buszon. Hát a KN járatokon már természetesen nem. És még mindig közösségi közlekedés, tömegközlekedés, 1894-ben adták át a Debrecen-Gaba-Nádudvar vasútvonalat. 1957-ben a Debreceni Villamos Vasút Vállalat új neve, Debreceni Közlekedési Vállalat, azaz DKV lett. 1986-ban a 72 éven felüli állampolgárok ingyen utazhattak a tömegközlekedési eszközökön. És 2009-ben a DKV átveszi a buszokat a Volántól. Köszönjük szépen Gara Kálmán bátyámnak ezeket a remek történelmi információkat. Hát kérem, igen, Gara Kálmán az élő történelem, ami Debrecen közösségi közlekedését illeti. Ma jó egészséget innen a Best FM-ből, ahol emlékezünk most meg a nagyszerű Lady Diana-ról. 65 esztendős lenne ma Diana hercegnő. 1961. július 1-én született, és 1997. augusztusában hunyt el. A temetésén maga Sir Elton John énekelte ezt a dalt. Candle in the Wind.

0: Cyril jó kis feldolgozása a Best FM-en, 8 perccel, 9 óra előtt, jó reggel Debrecen. Na, még a hírek előtt folytassuk a furcsa pár egyik felével. Tudják, ki volt a furcsa pár? Jack Lemmon és Walter Matthau, és kettő közül ma lenne, vagy ma van a halálának az évfordulója. Walter Matthau-nak, aki 26 éve hunyt el 2000. július 1-én 79 éves korában. És 1920. októberében született, és igen, ő volt például a Dennis a Komis nagypapája, és ő játszott Jack Lemmonnal sok-sok filmben, például a Szomszédnője filmekben is. Úgyhogy a halálának az évfordulóján most emlékezzünk meg a kiváló színészről, akiben egy költő veszett el, legalábbis ebből a következő bejátszásból ez fog kiderülni. Úgyhogy jöjjön a vers mindenkinek rovatunk.
1: Hát szó, ami szó, érdekes vagyok.
2: Ugyan viselkedj természetesen, ahogy máskor is szoktál.
1: Aha.
2: És szerintem jó lenne, ha vennél egy üvegbort útközben, biztos örülne neki.
1: Meg lesz.
2: És egyre nagyon ügyelj, bókolj neki egyfolytában. Mondd, hogy mennyire csinos.
1: El van szikálva, írtam is egy pár szót.
2: Hadd halljam.
1: Maria.
2: Eddig jó.
1: Sok halúszik a vízben kukacra vadászva, de az én kukacomat nem kaphatja be, csak is a maga halacskája.
2: Oh. Na hát nem is rossz.
1: Érzékelted benne a finom szexuális utalást?
2: Halványan.
1: Szublimált üzenet rejtve a sorok között. Ettől azt teszi, amit akarok, anélkül, hogy tudná.
2: Bámulatos, hol tanult?
1: A fickámból.
2: De jó Isten.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most. A

Halott pénz, Jude Law a 9 órakor Debrecen kedvenc rádiójában. Pillancsunk együtt a hőmérőkre. 28 fok van, ez azért kevesebb, mint tegnap ilyenkor, mert tegnap ilyenkor már 30 fok felett volt a hőmérséklet. Persze ma napközben ott maradunk 30 fok felett, de mégsem lesz 42, tegnap ezzel országos rekordok dőltek meg. Na, mindjárt egy újdonság külföldről.

nálunk sosem leszel álmos, a TNT együttes, ugye itt a Szól című újdonsága mellett, az óra filmje, dupla apropója is van, az Armageddon-e.

0: 9 óra van, jó reggelt a Best FM-mel.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgő kóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
5: Tisza ajtóablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
6: Ajándék, repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj 2-szer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
8: Megtéríti a biztosító a Tócóvölgyben összetört autók kárát, munkatársa nevére kötött tévé előfizetést egy komádi férfi. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó hőség. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
8: Nem maradnak kártérítés nélkül azok az autótulajdonosok, akiknek a járműve megsérült a hétvégi Tócóvölgyi balesetben. A Mabisz tájékoztatása szerint, ha a károkozó jármű rendelkezett kötelező biztosítással, akkor annak biztosítója téríti meg a károkat, ha pedig nem volt biztosítása, a Mabisz kártalanítási számlája nyújt fedezetet. Mint arról korábban beszámoltunk, szombat éjjel egy BMW 6 parkoló autónak ütközött egy Tócóvölgyi parkolóban. A járművek egymásnak előttek, jelentős anyagi kár keletkezett, személyi sérülés azonban nem történt. A 42 éves sofőrt a rendőrök a helyszín közelében elfogták. Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, vezetői engedélyét bevonták, és büntető eljárás indult ellene, írja a De Hír. Volt munkatársa személyes adataival kötött televíziós előfizetést egy komádi férfi, majd nem fizette a számlákat. Az ügyben csalás és személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a Berettyóújfalui járási ügyészség. A vádirat szerint a férfi még közös munkahelyükön szerezte meg kollégája személyes adatait, majd ezek felhasználásával interneten kötött előfizetést. A közel 160 ezer forintos tartozás miatt végrehajtás indult a sértett ellen, aki a tartozás egy részét ki is fizette. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott a vádlottal szemben, és azt is kezdeményezte, térítse meg az okozott kárt. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
10: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre, de után sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután füves területet lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
8: Pár fokos enyhülésre számíthatunk, ami az időjárásunkat illeti. Holnaptól már 30 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
11: Hogy jobban pörögjön a munkaidő.
12: Jöjjön egy újabb best-of listás.
13: Jöjjön egy újabb best-of listás.
14: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt!
1: Ez a Best reggel.
2: Immunissá válunk, a Carson Coma dalát hallották a Best FM-en a hónap első reggeli műsorában. Jó reggel Debrecen, és hello július! Na hát immunissá nem fogunk válni a nagy hőséggel szemben, mert hogy ezt elég nehezen toleráljuk, én legalábbis speciál, igen. De milyen furi, nem? Hogy az elmúlt napok 42 foka után, ha meghalljuk, hogy ma 35 fok lesz csupán, 35, érti? 35, hát az élet apró örömei, még ennek is lehet örömködni. Annak meg még inkább, hogy holnap már csak 25, úgyhogy megtorpan a kánikula. Kikúszunk a hőkupola alól, vagy a hőkupola úszik fel elfelőlünk, és végre felfrissülhetünk. Már éjszaka is jobb volt a helyzet. Sőt, hallották Évit? Azt mondta, hogy lesz olyan éjszaka, hogy 12 fok. Hát nem hiszem, hát tegnap éjfélkor még 28-29 fok volt. Na most van annyi, 29 fok, és napközben azért 35 lehet. A hónap, a nyár új hónapjának első napja még 35 fokot hoz. Holnap pedig 25. Nagyon jó. Oké, akkor a Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 3933-1046. Holnapra egyébként frontot mondanak, mára is viharokat, holnapra még több csapadékot, akár 11 mm-t. Jön a Sunroof most a Best FM-en. Remek kis nyári sláger a 104,6 MHz-en. Ugye továbbra is velünk maradnak.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utat.

0: utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
1: És újra hallhatod is. Jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor az ország legjobb zenekarával. Találkozzunk július 3-án a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. Jegyek gag.jegy.hu. Tudti, hogy jó lesz. Zeneerdő. Igazi élmény a fák alatt.
2: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
3: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
5: Civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőköz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.

0: 4 perccel járunk, 3:15 Azáriáik után az óra filmje, filmzenéje, születésnapos színésznője és évfordulós alkotása következik, de mielőtt ez megtörténne, hát gondolom már szép lassan beért mindenki, akinek dolgozni kellett menni, le is csendesedett a reggel, már ami a közlekedési, a beérkező közlekedési információkat illeti. Annyit azért mondanék, hát ha még aktuális, hogy a Mélyvölgynél a 35-ösön sebességet mértek, aztán Téglásnál, a benzinkútnál a 60-as táblát figyelték, és volt Trafipax Berettyóújfaluban, illetve a Budai Nagyantal utcán is aktív volt a box, ez volt a ma reggel első információja, ma is, mint általában mindig. Szóval ma azért kevesebben megyünk dolgozni, nem csak azért, mert nyári vakáció van, hanem azért, mert július 1-e, a köztisztviselők napja, és a magyar egészségügyi dolgozók napja, a Semmelweis nap, úgyhogy tudjuk nagyon jól, ne feledkezzenek el róla. A rendelések, szakrendelések, fogorvosi rendelés, házi orvosi rendelés, és még a gyógyszertárak nagy része is zárva. Úgyhogy ma oda nem menjenek, csak ügyeleti esetben van ellátás, illetve a hivatalban sem tudnak ügyet intézni. Induljunk viszont vissza az időben, mégpedig 27 évvel ezelőttre, ugyanis akkor volt az Armageddon című film bemutatója, a világpremiér nyáron, a magyar bemutató majd szeptemberben, és nem csak a film évfordulós ma, hanem a női főszereplő Liv Tyler, Steven Tyler leánya, aki ma 49 esztendős lett. Zsebkendőket elejé jön az Armageddon legmeghatóbb jelenete.
1: Houston, hallanak engem? Itt Harry Stamper.
2: Arra, az édesapja az.
3: Apa.
2: Szia, kicsim. Drágám.
1: Tudom, azt ígértem, hogy hazajövök.
3: Én ezt nem értem.
1: Úgy néz ki, meg kell szegnem az ígéretemet.
3: Apa. Én is hazudtam neked. Hazudtam, amikor azt mondtam, hogy nem akarok rád hasonlítani. Én pont olyan vagyok, mint te.
4: És minden jót, ami bennem van, tőled örököltem. Nagyon szeretlek, apa.
3: És nagyon büszke vagyok rád.
4: Nagyon félek.
2: Tudom, angyalom. De nem sokára
1: nem lesz, mitől félned.
5: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
6: Egy filmzene most.
5: A Best FM-en.
6: A Best FM-en.

0: Alig, hogy megjelent, már szól is. Újdonság. A Best FM-en.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb

0: kedves Morvai Szűcs Enikő, ugye nem alszol itt, el majd a délelőtti műsorban, szevasz!
1: Szia Laci, remélem, hogy nem, bár nagyon-nagyon meleg van, egyébként itt, ezen a részen, ahol én ülök. Hát
0: jó, úgy, megmondom, hogy miért itt jégvermet csináltam a saját részemből, az ajtót kinyithattad volna, és egy kicsit átment volna a hideg innen oda, majd ha bejössz, akkor nem fogod ezt mondani.
1: Valószínű.
0: Figyelj, nem viszem túlzásba, azt mondják, hogy Vili most még rajtam is túltesz.
1: Vili nagyon.
0: Ugye?
1: Nagyon-nagyon.
0: Hát egy Mirelit mókás figurai délután. Én ilyen 24-25-re állítottam be, tehát annyit mondanak, hogy annyi kell.
1: Annyi, igen. Egyébként abban vagyok én is. Otthon is körülbelül ennyi. 26 volt egyébként tegnap.
0: Na, most kereken 30 odakünn, úgyhogy forrósítsuk fel még egy is a hangulatot jobban, mert hogy érkezik Debrecen kedvenc rádiójában. Új hónap, új torta, a kis angyal cukrászda Málnás Oreo tortája.
1: És esélyes rá Tóth Barnabás, aki 9 éves lett a mai napon, a családja szeretné meglepni, és az egész család köszönti. Neves ez a mai nap, ugyanis nagypapi Tihamér névnapján született a nagyfiú, úgyhogy csupa ajándék nekünk ez a nap. Boldog születésnapot! Tarbai Sándorné Marika mama is ünnepel, a lánya Nóri köszönti rajtunk keresztül. Ő tanította meg biciklizni az unokáját, így vár még rá, hogy a dédunokáját is meg tudja tanítani. Na hát jó egészséget kívánunk akkor Marika mamának. Nemes Boglárka is ünnepel, Bogi 8 éves lett a mai napon, boldog születésnapot kívánunk. És hát őt bebiztosították, mert többen is nevezték. Mónika Szolnokról, Orsika, apa, anya, és Ariel, aki a hablánynak hiszi magát, ezt is írták nekünk, úgyhogy ha esetleg Bogit hívod, akkor majd kiderítünk róla mindent.
0: De tudjuk, hogy a semmit nem jelent. Előnyt semmiféleképpen nem. Mindenki csak egy szavazattal indul, egy eséllyel, ugyanúgy a többiekkel szemben.
1: Pontosan ezt én is ki akartam egészíteni. Aztán Szatmári Attila köszönti Klaudia, kívánom, hogy még legyen sok boldog, vidám pillanat, a jó egészsége és sok sikere, teljesüljenek a tervei. Donut Tiborné is az ünnepeltek között van, az anyukáját szeretné köszönteni, Márta. Aztán Féki Anikót Szűcs Norbert nevezte. A családban szinte mindenkinek ő szokta készíteni a tortát, de mivel én nem tudok sütni, így muszáj leszek nyerni neki egyet. Hát Norbi, az esély az mindenféleképpen megvan rá. Anikót is köszöntjük szívből. Elek Kincső Szabina 20 éves lett, Forgács Lászlónét pedig a férje Laci, fiai Bence, Dávid, Menye, Noémi testvére Hajni. A rajtunk keresztül szeretné meglepni Szarvas Benet, Csanádi András, Manzák Martin és Nagy Zoltánné Judit is az ünnepeltek között van. Boldog születésnapot kívánunk, és megnézzük, hogy akkor ki fogja elvinni most a tortát így július 1-én.
0: Hát ilyen ez a nyári vakáció, a tanításmentes időszak.
2: Halló.
0: Na, még jó, hogy felvette a telefont. Szarvas Benett úr a vonal másik végén?
2: Igen.
0: Jó napot kívánok, Benett. Az elvégzett jó munka után, akkor ez már a pihenés?
2: Igen.
0: Hát mi más lenne egy fiatal embernek, akinek egészen jól sikerült lezárnia ezt az évet? Hanyadik volt ez az oskolát illetően?
2: Ötödik.
0: Ötödik? És mondd csak, Benet, tényleg igaz, amit édesanyja újságolt, hogy egészen kiváló, mondhatni, gyönyörű lett a bizonyítványod?
2: Igen.
0: Számszerűsítsük, ez konkrétan mit jelent?
2: Az átlagom ötös lett.
0: Hogy mennyi?
2: Ötös lett.
0: Érigy vagyok. Hát akkor te tényleg megérdemled az elismerő szavakat, és melyik iskolában sikerült ezt az ötödik évet így zárnod?
2: Vénkerti.
0: Vénkertibe? Képzeld el, hogy valamikor én is nagyon-nagyon régen a Vénkerti iskolában. Hát de nem ötös átlaggal végeztem az éveket, úgyhogy te ügyesebb vagy, Benet, és ráadásul szerencsésebb is, mint én. És hogy miért vagy szerencsés?
2: Mert ma van a szülinapom.
0: Ma? És ha ma van a születésnapod, akkor szerinted milyen jó hír van már csak hátra, hogy ezt a kis rövid beszélgetést lezárjuk Debrecen kedvenc rádiójában.
2: És kaptam egy tortát.
0: Az biztos! Megnyerted az új hónap első tortáját, mégpedig a kis angyal cukrászdában egy Málnás Oreo tortát. Kedves Szarvas Benet, boldog 12-et kívánunk neked. Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a
2: Bestefan. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. Csodás vakációt neked. Megérdemelted. A tortát is. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. És mindenki, aki ma reggel információt küldött a kedvenc rádiójának, abszolút esélyes, és meg is érdemli azt a pizzát, amit a Melanzs ajánlott fel, de csak egy valaki nyerheti. Ma reggel a legszerencsésebb informátorunk. Szóval a reggel informátora Deák Tia, Jenei Deák Tia lett. Köszönjük szépen!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hajszál pontosan 10 óra, indul a hónap első délelőtti műsora Teddy Swims-el. Folytatódik Elena Miles dalával. És ugyan ma még 30-35 fok is lehet, de érkezik egy újabb hidegfront, amelynek a következtében felfrissülnek nem csak a nappalok, hanem az éjszakák is, úgyhogy egyelőre búcsút inthetünk az álmatlan estéknek.

0: nem zeneileg, mert hogy érkezik majd hamarosan a Best FM-en Volmár és az álmatlan estéke.
1: Veszélyt rejthetnek a kukák, figyelmeztet az AKSD. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. Hosszabbított a Deac fiatal kapusa. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több szemetes edény pereme alatt találnak darásfészket, ezért figyelmeztetést adott ki az AKSD Kft. A társaság szerint a rovarok ürítés közben könnyen megcsíphetik a hulladékszállítókat, de a lakosságra is veszélyt jelenthetnek. A szolgáltató azt kéri, hogy a kukák kihelyezése előtt mindenki ellenőrizze az edény peremét, és ha darásfészket talál, gondoskodjon annak biztonságos eltávolításáról. Az AKSD szerint a meleg időjárás miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek, ezért fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, írják Facebook oldalukon. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
3: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokban.
1: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. A következő szezonban is a Deac jégkorong csapatát erősíti Antek Tamás. A 22 éves kapus szerint külön motiváció számára, hogy saját nevelő egyesületét és szülővárosát képviselheti. A hálóőr az előző idényben több sorozatban is lehetőséget kapott, és azt mondta, a következő szezonban minél több mérkőzésen szeretne védeni, valamint győzelmekhez segíteni a csapatot. Célja, hogy a Deac megnyerje az OB 1-es bajnokságot és bejusson az Erste Liga döntőjébe. Antek Tamás hozzátett, már javában zajlik a felkészülés az új idényre, emellett egyetemi tanulmányait is folytatja a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán, írja a deac.hu. A hőség továbbra is megviselheti szervezetünket, viszont mától pár fokos lehűlésben reménykedhetünk. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 35 Celsius fok lesz, és már zivatarra is számíthatunk, holnaptól pedig 30 fok alá csökken a hőmérséklet. Az esti éjszakai órákban 25 Celsius fok lesz, majd szombattól akár 11 fokig is lehűlhet a levegő éjszaka.
4: Egy újabb topsláger a Best FM-en.
2: A Best FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a Le Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kérastase termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keress ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.

0: legtöbb után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei a szerda délelőttben is szólnak, és lehet, hogy már csak a mai napon kell kibírnunk ezt az ordító nagy meleget. Lehet, mert hogy elvileg érkezik némi lehűlés, úgyhogy már csak a mai napot kell ilyen a forrasztó melegben kibírnunk, de itt leszünk, és hozom a zenei kedvenceket, a tippeket, a trükköket és a praktikákat, meg persze a közlekedési infókat. Gyula írta nekem, hogy a mélyvölgynél dolgoznak a rendőrök, ott Rafira lehet számítani, tehát Józsa után. Köszönöm az útinfókat. A Havana érkezik a folytatásban, a mikrofonnál a következő 4 órában pedig Morvai Szűcsenikő.
1: A te zenéd. A te rádiód.

0: mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, legyen nyitott minden párbeszédre és legyen egészen őszinte. Egyes kapcsolatainak vége szakadhat a tranzit idején, mások megerősödnek. Mika, nézeteltérései támadnak a közös pénzügyek kezelése körül, még a lopás vagy a zsarolás lehetősége is fennáll. Ikrek, kreativitása ösztönzést kap, és most mindent mélyebb szinten csinál majd, mint máskor. Kapcsolatai felhevülnek, arra késztetve, hogy tekintsen befelé. Rák, ha most jelenleg nem lenne partnere, akkor kaphat egy újat. Akár jó ez, akár nem, a kapcsolat nagyon intenzívnek ígérkezik. Oroszlán, a kapcsolatteremtési zavarok bizonyos fokig feszült és sőt nehézkessé tehetik az életét. Talán fejébe vesz egy elgondolást, és úgy érzi, hogy azt mindenki köteles magáévá tenni. Szűz, legyen fokozottan óvatos a munkájával kapcsolatos veszélyes helyzetekben. Úgy találhatja, hogy számos elképzelése változtatásra szorul. Mérleg, kiváló időszak ez kutató munkák végzésére, most igazán eleget tud tenni feladatainak, megalapozza bármilyen terv kivitelezését. Skorpió, a következő napok alkalmasak arra, hogy mélyen beleássa magát valamilyen, főleg tudományos vagy intellektuális természetű kutatásba, rengeteg szellemi energiája lesz. Nyilas, ma hagyja az elfolytott és idejét múlt szokásokat vagy szemléletmódokat a felszínre törni, meg kell tanulnia kezelni, elfogadni vagy átalakítani őket. Vak. Érzelmi zavarok és konfliktusok keletkezhetnek a kapcsolataiban, valami miatt túlzottan érzelmei befolyása alá kerülhet. Vízöntő. Eltemetett érzések vagy vágyak törhetnek a felszínre, amelyekkel szembe kell néznie, hogy fejlődhessen. Előfordulhatnak mély konfliktusok a családtagokkal, különösen nőkkel. Halak. Érzelmileg jobban megértheti önmagát és másokat is, mindez pozitívan visszatükröződik kapcsolataiban.
1: Debrecen zenei kedvencei változatosan,
0: munka közben is.
1: A Best FM-en.

Az Overdrive után is szólnak Debrecen zenei kedvenceit a szerda délelőttben a 104.6-on. Nagyon jó az időjárásunk, és attól függetlenül egyébként, hogy jön majd egy hideg front a hétvégére is, még jó időt jósolnak a meteorológusok, ugyanis azért nyár van, és hát hogyha a nyári időszakban gondolkodunk, akkor általában a hétvégét kikapcsolódásra valamilyen jó kis strand vagy vízi programmal próbáljuk meg eltölteni, és nagyon fontos egyébként felhívnom a figyelmet arra, amire minden évben fel kell hívnunk a figyelmet, mert szerintem sokan még mindig úgy vannak vele, hogy inkább nem vesznek fel mentőmellényt, mert hogy az ciki. Pedig az igazság ennek éppen az ellenkezője. A mentőmellény az nem a gyengeség vagy a félelem jele, hanem a felelősség. Saját magunkért és azokért is, akik velünk vannak. Szóval akár csónakázni indulunk, akár horgászunk, kajakozunk vagy szápozunk, egy váratlan baleset bárkivel megtörténhet. A víz erejét tehát nem lehet alábecsülni, és ilyenkor a mentőmellény életeket menthet. Itt most tényleg leginkább azoknak hívnám fel a figyelmét, akik mondjuk elindulnak száppal, elindulnak vízibiciklivel, elindulnak kajakozni, csónakázni, stb. Ma már ugye kényelmes, könnyű, modern modellek is léteznek, amelyek nem akadályoznak minket a mozgásban, és sokkal fontosabb a biztonságérzet, mint azon aggódni, hogy ki mit gondol rólunk, hogy ó, hát rajta most mentőmellény van, az mennyire ciki. Őszintén én mindig felveszem, hogyha például egy ilyen vízi sportba kezdünk bele, vagy bármilyen, én a vízi biciklire is ugyanúgy felveszem, nekem sokkal fontosabb az életem annál, mint hogy mit gondolnak az emberek rólam, vagy hogy hú, hát akkor most hogy fogok lebarnulni. Ha ezzel akár csak egy ember életét is sikerül megóvni, akkor már megérte beszélnem róla, és nagyon-nagyon fontos, hogy a valódi vagányság az nem a kockázatvállalásban, hanem a felelős döntésekben rejlik. Erre is figyeljünk oda.

0: te zenéd.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Pontosan 11 óra van, úgyhogy már is érkeznek a hírek és az információk. Előtte viszont egy gyors közlekedési info, amit továbbra is meg tudok erősíteni, és Noémi is jelezte nekem, hogy a Mélyvölgynél Józsa után továbbra is dolgoznak a rendőrök, ott tehát trafi.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Köszönöm az útinfókat, várom ezeket a folytatásban is, és mutatom, hogy mi az, ami biztos, hogy felcsendül a következő órában. Ed Sheerantől egy nagy kedvencünk például biztosan.

0: csillagvonatindult Debrecenből a Zsuzsi vasút születésnapján, keresett a magyar uborka. Pár fokos enyhülés jöhet az időjárásban. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Ingi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nemzetközi kábítószerkereskedő hálózatot lepleztek le a rendőrök, amelynek tagjai lenyelt kokainkapszulákkal csempészték a drogot több kontinensre. A Haon azt írja, a nyomozás során eddig több mint 15 kg kokaint foglaltak le, és több magyar állampolgárt is elfogtak. A gyanú szerint a bűnszervezet mintegy 20 magyar futárt szervezett be, akik összesen 42 kg kokaint szállíthattak Nyugat-Európán keresztül, Ázsiába és Ausztráliába. Júniusban Magyarországon is több helyszínen tartottak összehangolt akciót, amelyben szervezőket és futárokat fogtak el. A hálózat egyik szervezőjét, egy hajdúbihari nőt a hajdúdorogi rendőrös munkatársai fogták el. A bíróság elrendelte letartóztatását, miközben a rendőrség a hálózat egy másik futárát továbbra is nagy erőkkel keresi. Július 18-án különleges esti programmal ünnepli 144. születésnapját a Zsuzsi erdei vasút. A DKV csillagvonata a Rujter utcai végállomásról indul majd az éjszakai órákban, és hármas hegyaljáról tér vissza. Az utasokat esti erdei túra, bagoly bemutató, csillagles, kézműves vásár, kiállítások és pónilovaglás is várja. A csillagászati bemutatón az Agora Tudományos Élményközpont szakembere mutatja be a nyári égbolt érdekeit. A szervezők szerint a program minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál. A helyszínen büfé is működik majd a látogatók számára, közölte a vasúttársaság. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kigyúvortra került előtérbe.
0: Pár fokos enyhülésre számíthatunk, ami az időjárásunkat illeti. Holnaptól már 30 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Évi Vándortal után is itt vagyunk a Best FM-en a 104.6-on. Július 1-je van, úgyhogy már beléptünk a második nyári hónapunkba, és egyébként eddig ez a nyár úgy tényleg az igazi napsütéses, jó idő, tikasztó kánikula ezt az arcát mutatja. Biztos, hogy lesznek majd azért kevésbé ilyen napok is, de most a nyár úgy tűnik, hogy erről szól. Most már otthon vannak a gyerekek, és ugye a nyári szünet is tart, és hát egyre több időt tudunk együtt tölteni a családdal és a barátokkal, hogyha van rá lehetőség, de az biztos, hogy sokkal többet kell főzni és sütni az anyukáknak, akik otthon vannak, mert hát azért napközben is otthon vannak a gyerekek, ha csak nem táboroznak, vagy mamánál vannak, vagy bárhol máshol, és hát nyilván ilyenkor mondjuk az ebédről is ugyanúgy nekünk kell gondoskodni, nem suliba, vagy éppen ugye az oviban vannak. Sokkal többet főzünk valószínűleg, viszont ebben a tikkasztó hőségben meg nagyon nehéz kitalálni, hogy akkor milyen legyen az étel, mi legyen az, amit úgy tényleg megeszik a család, könnyű is legyen, ne az a nagyon nehéz, zsíros, stb. És hát nagyon fontos arra is figyelnünk, hogy maradék nélkül próbáljunk meg ugye ételeket elkészíteni. Tehát az első és legfontosabb lépés, hogy nézzük meg, mi van otthon. Vásároljunk tudatosan. Hatásos és nagyon gyors módszer, hogyha a boltba indulás előtt lefényképezzük a hűtőnek a tartalmát, így bármikor rá tudunk pillantani az otthon készleten lévő dolgokra, és ehhez tudjuk igazítani a kosarunk tartalmát. Nagyon fontos, hogy ne vállaljuk túl magunkat, mert a heti teendőkhöz próbáljuk meg igazítani a heti menüt is a bevásárlásnál. Ha tudjuk, hogy mondjuk nem lesz időnk főzni, akkor ne vásároljunk olyan alapanyagokat, amelyeket rövid időn belül fel kell dolgozni, például mondjuk ilyen a gomba vagy a nyers hal. Ebben az időben, ebben a tikkasztó hőségben meg aztán pláne felejtsük el. Szóval a lényeg a tudatos vásárlás. Próbáljuk meg előnyben részesíteni az idény gyümölcsöket, az idény zöldségeket, cukkini, karfiol, főzőtök, paprika, spenót, póréhagyma, uborka, zöldbab, és ezekből próbáljunk meg készíteni valami nagyon-nagyon finom ebédet és vacsorát, amit ugye az egész család szeret. Tudom, hogy nehéz ilyet találni, de én azt gondolom, hogy mindenkinek tudunk megfelelően biztosítani ételt, és hát tényleg próbáljunk meg maradék nélkül. Ezzel kapcsolatban tippeket a maradéknélkül.hu oldalon is találunk.

sexy.

Manuel dala után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak, és hát ugye nemrég arról beszéltem, hogy próbáljuk meg előtérbe helyezni ilyenkor a gyümölcsöket, a zöldségeket, a szezonális gyümölcsöket és zöldségeket, és tényleg mindent használjunk fel otthon, ami benne van a hűtőben, próbáljunk meg maradék nélkül főzni, és tudatosan vásároljunk. Ebben a nagy melegben egyébként amúgy sem szeretünk ilyen nagyon-nagyon nehéz ételeket fogyasztani, ezért is jó, hogy ilyenkor már tényleg, akinek van otthon kiskert, vagy van ilyen magas ágyása, tökéletes ezeket a friss paradicsomokat, paprikákat, cukkiniket leszedni, és akkor ebből csinálni nagyon-nagyon jó ételeket. Én mondok egy pár tippet, hogy milyen jó kis pár könnyű ebéd-vacsora ötletem van, ami szerintem tökéletes választás a nyári tikkasztó hőségben. Az egyik Jolly Joker az a grillezett csirkemell, sok zöldséggel, bulgurral, de felválthatja a bulgurt egyébként az édes burgonya, vagy a sima burgonya is, tepsis burgonya, tökéletes választás, csak ne nagy mennyiségben, friss, ropogó saláta, meg a jó kis zöldségek, szerintem nagyon-nagyon jó. De hogyha esetleg egy tonhal tálat készítünk elő, az is nagyon-nagyon jó választás. Tonhal saját levében, 70 g főtt bulgur mellé, lila hagyma, kukorica, gyors és könnyű. De hogyha húsos verzióra vágyunk, akkor húsos tortilla, csirkemell plusz egy kis tortilla, rengeteg salátával, akár még egy kevés sajttal, egy kevés görög joghurt szósszal, főtt tojással is nagyon jó választás lehet. Tényleg próbálj meg arra törekedni, hogy ne legyenek ezek a nagyon-nagyon nehéz ételek, ami ugye a szívünkre is terhelően bír, hanem inkább könnyű. Többször keveset próbáljunk megenni. Ilyenkor az uborkát, az avokádót, a brokkolit, a tényleg a karfiolt, ezeket próbáljuk meg előtérbe helyezni. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van legalább egy olyan recept, amit szeret, mondjuk egy brokkolis, vagy egy karfiolos, cukkinis, stb. Nagyon sok variáció van a neten, úgyhogy igazából meg tudjuk találni a kedvünkre valót.

Ez közelebb rakod, 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

most már hangolódunk a déli kívánság műsorra, úgyhogy már ezzel kapcsolatban is jöhetnek nekem az üzenetek az SMS és Viber számunkra, de csöröghetnek is, elérhető vagyok, és itt vagyok, és hívjanak, és beszélgessünk, mondják meg, hogy kinek, hova, mit, miért 500-540 itt tudnak csörögni. Előtte viszont még szeretném köszönteni a névnaposokat és a házassági fordulósokat a mai napon, mert hogy július 1-én az Anna Marik és a Tihamérok is ünnepelnek, és nagyon sok házassági fordulós párunk is van, akiket neveztek a Best FM sorsolására, a Melancs Cukrászda nyereményére várakoznak, úgyhogy sorsolunk. Szerencsés nyertesünk pedig a Molnár házas pár, Molnár kerékgyártó Vivien és Molnár Attila a 8. évfordulójukat ünneplik. A legnagyobb ajándék az, hogy úton van hozzánk a kislányunk. Legyen nagyon szép napja, és délután sütök neki sajtos pogácsát. Ezt persze Vivien üzeni Attilának, úgyhogy akkor szívből kívánok nektek nagyon-nagyon sok boldogságot, Vivien, neked pedig akkor jó egészséget így várandósan. A Melancs Cukrászdába meg tudjátok ünnepelni majd a pogácsa után a mai napot, mert hogy vendégül lát benneteket finom kávéra, kapucsinóra és persze egy szelet süteményre, úgyhogy akár ott is tudtok ünnepelni. Sok boldogságot nektek!

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled, a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Megtéríti a biztosító a Tócóvölgyben összetört autók kárát, munkatársa nevére kötött TV előfizetést egy komádi férfi, házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó hőség. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármány Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nem maradnak kártérítés nélkül azok az autótulajdonosok, akiknek a járműve megsérült a hétvégi Tócóvölgyi balesetben. A Mabisz tájékoztatása szerint, ha a károkozó jármű rendelkezett kötelező biztosítással, akkor annak biztosítója téríti meg a károkat, ha pedig nem volt biztosítása, a Mabisz kártalanítási számlája nyújt fedezetet. Mint arról korábban beszámoltunk, szombat éjjel egy BMW 6 parkoló autónak ütközött egy Tócóvölgyi parkolóban. A járművek egymásnak előttek, jelentős anyagi kár keletkezett, személyi sérülés azonban nem történt. A 42 éves sofőrt a rendőrök a helyszín közelében elfogták. Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, vezetői engedélyét bevonták, és büntetőeljárás indult ellene, írja a De Hír. Volt munkatársa személyes adataival kötött televíziós előfizetést egy komádi férfi, majd nem fizette a számlákat. Az ügyben csalás és személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a Berettyóújfalui járási ügyészség. A vádirat szerint a férfi még közös munkahelyükön szerezte meg kollégája személyes adatait, majd ezek felhasználásával interneten kötött előfizetést. A közel 160 ezer forintos tartozás miatt végrehajtás indult a sértett ellen, aki a tartozás egy részét ki is fizette. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott a vádlottal szemben, és azt is kezdeményezte, térítse meg az okozott kárt. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon át tudjanak húzódni árnyékos helyre, de után sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hűvös területre lefolytatni, ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
2: A hőség továbbra is megviselheti szervezetünket, viszont mától pár fokos lehűlésben reménykedhetünk. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 35 Celsius fok lesz, és már zivatarra is számíthatunk, holnaptól pedig 30 fok alá csökken a hőmérséklet. Az esti éjszakai órákban 25 Celsius fok lesz, majd szombattól akár 11 fokig is lehűlhet a levegő éjszaka.
0: Célállomás
1: Debrecen.
0: Pozíció
1: 104,6

Bon Jovi dala közben kapcsolni egy üzenetet, írt nekem Jenny, hogy sziasztok, az Alföld kincse bisztróba szeretnék kérni a Parnograsztól egy dalt Editnek, Bettinek, Ginának, Marikának, Évinek és Csabinak. Hát jó munkát nektek ebben a nagy melegben, kitartást, és a Parnograszt érkezik a folytatásban, aztán pedig Lilla kérésére Bibi Rexa és Fate lesz közöse itt a 104.6-on. És továbbra is várom a kéréseket, 500-540, ez a kívánságvonal, itt lehet hívni az élő kívánságműsort. Most éppen szabad a vonal. Sokszor

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És újra hallhatod is! Jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor az ország legjobb zenekarával. Találkozzunk július 3-án a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. Jegyek gag.jegy.hu. Tudti, hogy jó lesz! Zeneerdő! Igazi élmény a fák alatt!
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
3: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású drift fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
1: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárásték. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldog Kő.

0: korszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Te szerinted hol lesz? Én is mehetnék egy kört majd a helikoptereddel? Hát, mert tudod, én mindig is szerettem már volna a helikopterelni egy jó nagyot.
2: Ja, persze, persze.
1: Tényleg?
2: Persze, ahányszor akarsz.
1: Tudtam én, hogy jól választok.
2: Mit?
1: Legjobb barátot. Na, jó éjszakát, obám! Két szerelmes pár, mindig együtt jár, egy tányérból esznek, terem, esznek.
0: Egy filmzene most!

kameráddal közben is kaptam egy üzenetet a 3933-1046-ra. Dorina írt nekem, hogy szeretnének kérni egy dalt az irodába a lányoknak, Noéminak, Timinek és Enikőnek. Teljesen mindegy, hogy mi szól, a lényeg az, hogy sok-sok energiát is küldjetek vele, mert a mai nap nagyon nehezen telik, úgyhogy kell egy kis plusz energia. Rajtam nem újjon. Oké, és Katy Perry dala érkezik a folytatásban, aztán pedig a Five és Queen közöse, a We Will Rock You Bálint kérésére.

0: hatott kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Veszélyt rejthetnek a kukák, figyelmeztet az AKSD. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. Hosszabbította a Deac fiatal kapusa. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egyre több szemetes edény pereme alatt találnak darásfészket, ezért figyelmeztetést adott ki az AKSD Kft. A társaság szerint a rovarok ürítés közben könnyen megcsíphetik a hulladékszállítókat, de a lakosságra is veszélyt jelenthetnek. A szolgáltató azt kéri, hogy a kukák kihelyezése előtt mindenki ellenőrizze az edény peremét, és ha darásfészket talál, gondoskodjon annak biztonságos eltávolításáról. Az AKSD szerint a meleg időjárás miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek, ezért fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, írják Facebook oldalukon. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
3: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
2: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. A következő szezonban is a Deac jégkorong csapatát erősíti Antek Tamás. A 22 éves kapus szerint külön motiváció számára, hogy saját nevelő egyesületét és szülővárosát képviselheti. A hálóőr az előző idényben több sorozatban is lehetőséget kapott, és azt mondta, a következő szezonban minél több mérkőzésen szeretne védeni, valamint győzelmekhez segíteni a csapatot. Célja, hogy a Deac megnyerje az OB1-es bajnokságot és bejusson az Erste Liga döntőjébe. Antek Tamás hozzátette, már javában zajlik a felkészülés az új idényre, emellett egyetemi tanulmányait is folytatja a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán, írja a deac.hu. A hőség továbbra is megviselheti szervezetünket, viszont mától pár fokos lehűlésben reménykedhetünk. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 35 Celsius fok lesz, és már zivatarra is számíthatunk, holnaptól pedig 30 fok alá csökken a hőmérséklet. Az esti éjszakai órákban 25 Celsius fok lesz, majd szombattól akár 11 fokig is lehűlhet a levegő éjszaka.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az

Most írj nekem a 3933-1046-ra, hogy ebben a nagy hőségben ne csak magunkra gondoljunk, hanem gondoljunk a fákra is, a növényekre, a virágokra, és persze a jó kis pálinka termésre, a szilvafára, az öntözésre és minden egyébre, úgyhogy a Magna Cum Laude dalát választotta a pálinka dalt, úgyhogy neked játszom már is, de azért ne ebben a tűző napsütésben próbálj megkertészkedni. Jó, aztán érkezik majd a Gázerózis, ez pedig Robi választásait a déli kívánság műsorban zakatolunk tovább, és várom a kéréseket még mindig, ugyanis 2 óráig lehet kérni a kedvenceket.

0: első kézből az utakról.
1: Ja, én csak egy hírt szeretnék, a Monostorpályi úton motoros gázoltak el a közepén. Ígyedetlen nagy a dugó, kezd nagy, de a lámpán már alig lehet átjönni.
2: Köszönöm szépen, hogy jelezted, vezess óvatosan.
1: Köszi, hello.
2: Szia.
0: A legfrissebbek az utakról. Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: És újra hallhatod is! Jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor az ország legjobb zenekarával. Találkozzunk július 3-án a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Jegyek gag.jegy.hu. Tudti, hogy jó lesz! Zeneerdő! Igazi élmény a fák alatt!
9: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben! 8.900.000.
8: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
10: Civisbeton.hu.
8: A megbízható alap.

zenék változatosan. Best FM. Best FM.

0: Kívánság műsor, Best FM.
1: Kedves csókolom.
0: Üdvözlöm.
1: Kérdettek zene számot?
0: Hallgatom, persze.
1: Szeretnék kérni egy régi számot, küldeném. Hát minden olyan hallgatónak, aki szereti a régi, dallamos, nosztalgia zenét, és küldöm még nyilván magamnak is. Ennyit szeretnék, csak nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, akkor jó nosztalgiázást.
1: Minden jót.
0: Önnek is.

0: kívánság, műsor, Bestefán.
1: Jó, Szabó Szennye vagyok. Itt
0: szia.
1: Van a Kossuth utca, meg a Csapó utca közt egy rész. Itt nem tudom, minek nevezik, Láka utca, vagy Kajprámton. Ott egy ráfuszásos baleset van a belső sávba. Csak nehogy neki menjenek már még többen az állókocsiknak, mert majdnem úgy tűnt, hogy mindenki neki fog még benni.
0: Rendben, köszönöm. Vezessetek óvatosan, szia!

0: Kressz FM-en szóljon a rock.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Halló, Best FM.
1: Nagyon jó. A Momákátéből, Debrecenből küldjük minden úton lévő embernek a kitartást.
0: Oké, rendben, érkezik egy dal. Nektek is kitartást. Szia, szia!
1: Yeah.

csak 6 perc van hátra a déli kívánság műsorból, úton útfélen csak a Best FM rádió, és vezessenek óvatosan, tartsanak nagyobb követési távolságot, sajnos több balesetről is be kellett számolnom az elmúlt 4 órában, és ez mind szinte ráfutásos baleset volt, szóval figyelmesen, türelmesen közlekedjünk, és mindenféleképpen legyen mellettünk legalább 1,5 liter ásványvíz, hogyha útnak indulunk. Azok, akik egyébként úgy dolgoznak, hogy folyamatosan úton vannak, hát nekik kitartást, tényleg bízom benne, hogy mindenhol van klíma az autóban, és ők is azért tartsanak némi pihenőt. Én pedig búcsúzom, majd szombat délután találkozunk az éteren keresztül legközelebb, a délutánt pedig ma is Balogh Vilivel tölthetik. Vigyázzanak magukra, sok-sok folyadék, és odafigyelés a családtagokra is, meg persze a kis kedvencekre, bár nyilván ők is családtagok. Morvai Szűcsenikő vagyok, hello, hello!

0: zenék a munkalendületéhez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Csillagvonat indul Debrecenből a Zsuzsi vasút születésnapján, keresett a magyar uborka. Pár fokos enyhülés jöhet az időjárásban. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nemzetközi kábítószerkereskedő hálózatot lepleztek le a rendőrök, amelynek tagjai lenyelt kokainkapszulákkal csempészték a drogot több kontinensre. A HAON azt írja, a nyomozás során eddig több mint 15 kg kokaint foglaltak le, és több magyar állampolgárt is elfogtak. A gyanú szerint a bűnszervezet mintegy 20 magyar futárt szervezett be, akik összesen 42 kg kokaint szállíthattak Nyugat-Európán keresztül, Ázsiába és Ausztráliába. Júniusban Magyarországon is több helyszín tartottak összehangolt akciót, amelyben szervezőket és futárokat fogtak el. A hálózat egyik szervezőjét, egy hajdúbihari nőt a hajdúdorogi rendőrőrs munkatársai fogták el. A bíróság elrendelte letartóztatását, miközben a rendőrség a hálózat egy másik futárát továbbra is nagy erőkkel keresi. Július 18-án különleges esti programmal ünnepli 144. születésnapját a Zsuzsi erdei vasút. A DKV csillagvonata a Ruiter utcai végállomásról indul majd az éjszakai órákban, és hármas hegyaljáról tér vissza. Az utasokat esti erdei túra, bagoly bemutató, csillagles, kézműves vásár, kiállítások és pónilovaglás is várja. A csillagászati bemutatón az Agora Tudományos Élményközpont szakembere mutatja be a nyári égbolt érdekes. A szervezők szerint a program minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál. A helyszínen büfé is működik majd a látogatók számára, közölte a vasúttársaság. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
3: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kigyúvorka került előtérbe.
2: Pár fokos enyhülésre számíthatunk, ami az időjárásunkat illeti. Holnaptól már 30 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
2: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéjék. Mrs. Millicent Gin Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár boldogkő. Boldogkővára.hu.
3: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
4: Ajándék, repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
5: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak!

I and I to everyone.

0: megtéríti a biztosító a Tócóvölgyben összetört autók kárát, munkatársa nevére kötött TV előfizetést egy komádi férfi. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó hőség. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Ivi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nem maradnak kártérítés nélkül azok az autótulajdonosok, akiknek a járműve megsérült a hétvégi Tócóvölgyi balesetben. A Mabisz tájékoztatása szerint, ha a károkozó jármű rendelkezett kötelező biztosítással, akkor annak biztosítója téríti meg a károkat, ha pedig nem volt biztosítása, a Mabisz kártalanítási számlája nyújt fedezetet. Mint arról korábban beszámoltunk, szombat éjjel egy BMW 6 parkoló autónak ütközött egy Tócóvölgyi parkolóban. A járművek egymásnak előttek, jelentős anyagi kár keletkezett, személyi sérülés azonban nem történt. A 42 éves sofőrt a rendőrök a helyszín közelében elfogták. Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, vezetői engedélyét bevonták, és büntető eljárás indult ellene, írja a De Hír. Volt munkatársa személyes adataival kötött televíziós előfizetést egy komádi férfi, majd nem fizette a számlákat. Az ügyben csalás és személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a Berettyóújfalui járási ügyészség. A vádirat szerint a férfi még közös munkahelyükön szerezte meg kollégája személyes adatait, majd ezek felhasználásával interneten kötött előfizetést. A közel 160 ezer forintos tartozás miatt végrehajtás indult a sértett ellen, aki a tartozás egy részét ki is fizette. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott a vádlottal szemben, és azt is kezdeményezte, térítse meg az okozott kárt. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután füves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
0: A hőség továbbra is megviselheti szervezetünket, viszont mától pár fokos lehűlésben reménykedhetünk. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 35 Celsius fok lesz, és már zivatarra is számíthatunk, holnaptól pedig 30 fok alá csökken a hőmérséklet. Az esti éjszakai órákban 25 Celsius fok lesz, majd szombattól akár 11 fokig is lehűlhet a levegő éjszaka.
3: Köszönjük szépen a híreket, 35 fok jelen pillanatban odakint. Hát nézzük pozitívan a dolgokat, az azért mégsem 40.
4: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója a 30 éves festékkel támogatja.
3: Hello Debrecen, 3 óra elmúlt, ez itt a Best a 104.6-on, kezdjük a délutáni műszakot. A zenével nem lesz gond, azt garantálom önöknek, hozzuk a legnagyobbakat. Itt a Gypsy Kings és a Bamboleo.
5: A hírek után

0: szeretnék én lenni a csók
1: király. Oh yeah! Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és az a helyzet, hogy hát forró a helyzet az utakon is, baleseti helyszínen is zajlik például a Monostor pályúton, ha tudnak, akkor kerüljenek másfelé, és a trafipaxok is elég aktívak ebben a nagy melegben. Ellenőrzés van a 4-esen Pallagnál, a 35-ösön Józsa és Böszörmény között, és Balmazújváros belterületén a Nádudvari utcán is mérnek a hallgatóinktól kapott hírek szerint.
2: A trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: És akkor forró zenék nálunk is stílszerűen, mindjárt jön a Sigma és a Nobody to Love. Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a Le Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kérastase termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keresd ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpitmax konyha stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
7: civisbeton.hu
6: A megbízható alap.
8: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
9: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
10: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: Na mi újság, hogy bírják a kánikulát? Az felesleges kérdés volt, nyilván nehezen viseli már mindenki. Ami jó hír, hogy ugye a távolban azért már látszik a hőhullám vége, ugye ma éjfélig van érvényben a hőségriasztás legmagasabb harmadik fokozata, utána a következő napok akár ilyen 8-10 fokos lehűlést is hozhatnak, és ami igazán jó hír, hogy ma késő délután estére záporokat, zivatarokat jósolnak, reméljük, hogy ezek tényleg elérnek majd Debrecenig, mert nagyon várjuk. Tegnap azért volt egy igen szép vihar, ami átvonult fölöttünk, ezzel kapcsolatban azt írja a katasztrófavédelem, hogy a megyéből összes 115 bejelentés érkezett tegnap a viharra a kapcsolatban. Szóval kell még egy kis kitartás, de azért, hogy szépen lassan, óvatosan kilábalunk most már ebből a borzasztó hőségből, és addig is itt vagyunk, és tartjuk a lelket ödökben jobbnál jobb zenékkel. Házi buli hangulat, jön Zoltán Erika.

A Best FM-et hallgatják 104.6-on, és hát csak ismétlésként, mert lehet, hogy ez még sokaknak azért fontos lesz ma. Ugye július 1-e van, ma van a Semmelweis nap, és az egészségügyben dolgozók többsége számára ez a mai nap munkaszüneti nap. Zárva vannak a háziorvosi és szakorvosi rendelők, illetve a patikák többsége is. Debrecenben háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet természetesen azért működik, mint három a klinikán, és a gyógyszertárak is ügyeleti rend szerint működnek, tehát sürgős esetben azért természetesen nem maradunk segítség nélkül, de az egészségügyi dolgozók többsége számára a mai nap munkaszüneti nap. Mi viszont itt vagyunk, dolgozunk ma is keményen, hozzuk önöknek a jobbnál jobb zenéket, a Best and Miley Cyrus és a Midnight Sky.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szöve

0: csatát én nyertem.
1: Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Tamás pedig azt üzeni önöknek az utakról, hogy...
2: Ja, a Jánosi utcán működik a Trafipax. Vigyázzon mindenki.
1: Köszönjük. Jánosi utca, Trafipax, veszély, óvatosan. Tamásnak pedig cserébe az infóját mindjárt...

0: Veszélyt rejthetnek a kukák, figyelmeztet az AKSD. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. Hosszabbított a Deac fiatal kapusa. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre több szemetes edény pereme alatt találnak darásfészket, ezért figyelmeztetést adott ki az AKSD Kft. A társaság szerint a rovarok ürítés közben könnyen megcsíphetik a hulladékszállítókat, de a lakosságra is veszélyt jelenthetnek. A szolgáltató azt kéri, hogy a kukák kihelyezése előtt mindenki ellenőrizze az edény peremét, és ha darásfészket talál, gondoskodjon annak biztonságos eltávolításáról. Az AKSD szerint a meleg időjárás miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek, ezért fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, írják Facebook oldalukon. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h-val korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
0: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. A következő szezonban is a Deac jégkorong csapatát erősíti Antek Tamás. A 22 éves kapus szerint külön motiváció számára, hogy saját nevelő egyesületét és szülővárosát képviselheti. A hálóőr az előző idényben több sorozatban is lehetőséget kapott, és azt mondta, a következő szezonban minél több mérkőzésen szeretne védeni, valamint győzelmekhez segíteni a csapatot. Célja, hogy a Deac megnyerje az OB 1-es bajnokságot és bejusson az Erste Liga döntőjébe. Antek Tamás hozzátett, már javában zajlik a felkészülés az új idényre, emellett egyetemi tanulmányait is folytatja a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán, írja a deac.hu. A hőség továbbra is megviselheti szervezetünket, viszont mától pár fokos lehűlésben reménykedhetünk. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 35 Celsius fok lesz, és már zivatarra is számíthatunk, holnaptól pedig 30 fok alá csökken a hőmérséklet. Az esti éjszakai órákban 25 Celsius fok lesz, majd szombattól akár 11 fokig is lehűlhet a levegő éjszaka.
3: Köszönjük szépen a híreket, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Ha már indulnak hazafelé, akkor azért, ha még dolgoznak, akkor pedig azért hallgassanak bennünket. A hangerő az önök dolga, a többit pedig mi intézzük. Itt van Nagy Bogi és Des, és ha jól leszek újra.

0: Rádiót hallgatják, Kordáék, és a talált ki gyorsan a gondolatom szólt az előbb. Önök viszont segítsenek nekem, mert nem biztos, hogy magamtól ki tudom találni a gondolataikat, hogy milyen dalt szeretnének kérni a kívánság műsorban. Hivatalosan 5-kor kezdünk, de már most leadhatják a rendelést. Ha van egy fél percük, akkor már most csörögjenek ide, és mondják el, hogy mit szeretnének hallani, kinek szeretnének üzenni. Az 500-540-en már hívhatnak, aztán 5 órától kívánság műsor. Szóval mostantól gyűjtöm a kéréseket, hívjanak az 500-540-en. Hajrá! Ja, és mindjárt jön Lady Gaga.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Mit kínál a Maxilár?
3: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópályamatricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
2: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilár töltőállomás.
4: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású Drift Fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
5: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak!
6: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
7: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on. Jó utat hazafelé mindenkinek, és mennyire van kedvük ma éjszakázni? Csak azért kérdezem, mert ma is lesznek jó meccsek a VB-n, csak hát nem a legjobb időpontban. 18 órától Anglia-Kongó, az még egészen vállalható. Aztán, hát ez már neccesebb, hogyha holnap dolgozni kell menni. Este 10-től Belgium-Szenegál, hajnal 2-től pedig Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina. Ez a mai kínálat, tehát 6-tól Anglia-Kongó, 10-től Belgium-Szenegál, hajnal 2-től pedig Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina. Jó szurkolást azoknak, akik fönnmaradnak a meccsek miatt. A többieknek pedig azt javaslom, hogy kérjenek dalokat a kívánság műsorban. Ez sokkal emberibb időben 5 órakor kezdődik. Már lehet hívni.
1: A Best FM kívánságvonala 500-540.
0: Akár már is csöröghetnek, közben pedig Csemerbogi énekel.

0: A 104-ot hallgatják, ez itt a Best FM, ma is mi kísérjük haza önöket a fárasztó munkanap után, és nyugi a trafipaxok is figyelnek önökre szorgosan az utakon. A hallgatóinktól tudjuk, hogy ellenőrzés van Pallagon a Mezőgazdász utcán, és mérnek a 354-es elkerülőn Bocskai kertnél, és ennek megfelelően nyomják a gázpedált.
1: Jó utat kíván a Best FM!
0: Egyébként pedig egy negyed órácska és startol a mai kívánság műsor. Kérték már a kedvencüket? Lassan ideje. Hívjanak az 500-540-en és mondják el, hogy kinek szeretnének dalt küldeni. 500-540. Készülődünk a kívánság műsorra, de közben berobban a TNT is. Ez a Bele vagyok zúgva.

0: Rasta FM a 104-on, és hát kérem szépen, itt az idő, amikor fordul a kocka. Eddig mi válogattuk a zenéket, és önök hallgatták. Mostantól viszont önök válogatják a zenéket, és mi hallgatjuk önöket. Figyelem, kezdődik a kívánság műsor, Taylor Swift-tel nyitunk majd. Jön tőle mindjárt az Opel Light, ezt az alt már önök kérték, de most még titok, hogy pontosan kinek szól. Majd a hírek után kiderül. Addig is hívjanak, 500-540, indul a kivé. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És újra hallhatod is. Jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor az ország legjobb zenekarával. Találkozzunk július 3-án a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Jegyek gag.jegy.hu. Tudti, hogy jó lesz. Zeneerdő. Igazi élmény a fák alatt.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a Le Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kerasztász termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keresd ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.
7: Reklámot hallottak.
8: Csillagvonat indul Debrecenből a Zsuzsi vasút születésnapján. Keresett a magyar uborka. Pár fokos enyhülés jöhet az időjárásban. Köszöntöm, jönnek a részletek. Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Nemzetközi kábítószerkereskedő hálózatot lepleztek le a rendőrök, amelynek tagjai lenyelt kokainkapszulákkal csempészték a drogot több kontinensre. A Haon azt írja, a nyomozás során eddig több mint 15 kg kokaint foglaltak le, és több magyar állampolgárt is elfogtak. A gyanú szerint a bűnszervezet mintegy 20 magyar futárt szervezett be, akik összesen 42 kg kokaint szállíthattak Nyugat-Európán keresztül, Ázsiába és Ausztráliába. Júniusban Magyarországon is több helyszínen tartottak összehangolt akciót, amelyben szervezőket és futárokat fogtak el. A hálózat egyik szervezőjét, egy hajdúbihari nőt a hajdúdorogi rendőrös munkatársai fogták el. A bíróság elrendelte letartóztatását, miközben a rendőrség a hálózat egy másik futárát továbbra is nagy erőkkel keresi. Július 18-án különleges esti programmal ünnepli 144. születésnapját a Zsuzsi erdei vasút. A DKV csillagvonata a Rüyter utcai végállomásról indul majd az éjszakai órákban, és hármas hegyaljáról tér vissza. Az utasokat esti erdei túra, bagoly bemutató, csillagles, kézműves vásár, kiállítások és pónilovaglás is várja. A csillagászati bemutatón az Agora Tudományos Élményközpont szakembere mutatja be a nyári égbolt érdekeit. A szervezők szerint a program minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál. A helyszínen büfé is működik majd a látogatók számára, közölte a vasúttársaság. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
9: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutatok el exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
8: A hőség továbbra is megviselheti szervezetünket, viszont mától pár fokos lehűlésben reménykedhetünk. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 35 Celsius fok lesz, és már zivatarra is számíthatunk, holnaptól pedig 30 fok alá csökken a hőmérséklet. Az esti éjszakai órákban 25 Celsius fok lesz, majd szombattól akár 11 fokig is lehűlhet a levegő éjszaka.
7: És most
10: indul az esti kívánság műsor
7: a Best FM.
10: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos. Na melyik az a zene, amelyik egy kicsit lehűteni önöket itt a kánikulában? Kérjék a kedvencüket, vagy küldjék el valakinek. Indul a kívánság műsor a Besten, a következő két óra az önöké. A 3933-1046-ra lehet nekünk írni, az 500-540-es forró dróton pedig hívhatnak is a bátrabbak. Egyébként már csőre töltve Edit kérése, Olivia Rodrigo és a Good For You szól majd neki. Előtte Balázs Fecótól az Évszakok, Julcsi kérésére fogjuk meghallgatni. A kívánság műsor pedig Taylor Swift aktuális slágere. Nyitja, jön az Oplight. Itt van Imre, kinek szóljon ez a dal? Szia, parancsolj!
11: Szia! Én ezt küldöm mindenkinek, aki úton van.
0: Ah, te honnan, hová?
11: Hát én épp Budapestről megyek haza az M3-ason.
0: Mennyi még az út?
11: Szerintem még egy óra.
0: Óvatosan, vigyázz magadra!
11: Köszönöm!
0: Nagyon szívesen, hello, hello! Taylor Swift és az Oplight. Nyitjuk a kívánság műsort.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Ez a 104.6 Best FM, és ez a mai kívánság műsor. Tessék csak, tessék!
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Hála önöknek, bőven van miből válogatni. Például azt írja nekünk Marci, hogy sziasztok, egy Avicii dalt szeretnék kérni magamnak és a kollégáimnak a Hőségben. Köszi, hogyha lejátszátok. Nagyon szívesen. Avicii, Wake Me Up, megfelel? Ezt fogom nektek nyomatni nem sokára, de persze közben a vonalban is valaki. Halló, Best FM!
3: Jó napot kívánok, Mária vagyok, egy számot szeretnék kérni, gyere kicsit közelebb.
0: És kinek küldi?
3: Kinek küldöm, hát majd ő kitanálja. Köszönöm szépen!
0: Milyen rejtélyes így akkor az üzenet. Nem baj, a dal jön, a Gipó cirkusz és a gyerekicsi nem sokára a Besten.
1: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Próbáld ki a legújabb Kawasaki modelleket. Július 10-11 a Kawasaki Good Times Tour Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
6: Na szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
9: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
10: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet. A Balmazújvárosi úton.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: 104, ez a Best FM, ahol jelentem, hogy elindult a mai kívánság műsor, ha még valaki ez nem jutott el a hír, egészen 7 óráig lehet szabadon garázdálkodni a zenéink között. Ne fogják vissza magukat, írjanak vagy hívjanak, amelyik éppen kényelmesebb, én pedig hát pörgök ezerrel, hogy minél több mindent tudjunk teljesíteni. Például, sziasztok, Irénke vagyok Debrecenből, a Gyöngyhajú lány című dalt szeretném kérni az Omegától, szép emlékek fűznek hozzá, küldöm mindenkinek, akinek tetszik ez a szám, küldöm nektek és magamnak is hálás szívvel, köszönöm szépen, drága Irénke, már be is készítettem a dalodat, de egy picit még várni kell, hogyha nem haragszol, mert előtte Edith kérésére Celine Dion is énekel, jön tőle az I'm Alive, illetve a vonalban is velünk van valaki. Halló, szia, tessék, West FM.
1: Sziasztok, Timi vagyok, és egy számot szeretnék kérni tőletek.
0: Na, vajon mi lesz az?
1: Valamit Azáriától.
0: Aha, kinek küldjük?
1: Küldöm mő magamnak és a családomnak.
0: Nekik mit üzensz?
1: Hogy szeretem őket.
0: Megbeszéltük?
1: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Azária, és jöjjön tőle a vemzavar, már csak azért is, mert Melinda is ezt a dalt kérte. Híve!

0: Ez itt a 104.6, a Best FM-et hallgatják. 5-től 7-ig pedig kívánságműsor minden este. Minden napot így zárunk, az önök kérései a főszerepben. Például jön majd a Follow the Flow-tól a Maradok távol, amit Anna Marinak névnapjára küld a család. Isten éltessen minden Anna Máriát. Ugye július 1-e az ő napjuk. Illetve Marci is itt van velünk a vonalban, ha minden igaz. Halló, szia, adásban vagy, parancsolj.
1: Marci vagyok, és valami nagyon körgőset kérek, valamit, ami fölráz most, mert hát kicsit elnyomott az a meleg.
0: Figyelj, akkor van itt egy nagyon pörgős kérés, például Gábor kedvence, a House of Pain és a Jump Around, az jöhet meg, felállt pörgősnek?
1: Nagyon jó, köszönöm.
0: Oké, akkor ezt küldjük neked is, jó? Hangerő föl, itt a House of Pain, most a Best kívánság műsorában. Tudják, 500-540, itt kell hívni.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: a 104-ot hallgatják. Kívánság műsor este hétig, de hát ehhez önök is kellenek, úgyhogy ahogy eddig is hívjanak, írjanak, állok rendelkezésükre. Ha pötyögnek, akkor...
1: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
0: Ha pedig hívnak, akkor...
1: A Best FM kívánság vonala 500 540.
0: Jó, majd Denisztől a csoda, ezt Gyuri kérésére fogjuk ma meghallgatni. A vonal végén pedig István várakozik nagyon türelmesen. Szia, eljött a te időt, hallgatlak.
2: Hello! A legnagyobb hőst kérem.
0: Aha, Honey
2: Beast. Mert mindenki egy hős, aki kibírja a kánikulát.
0: Hát, van más választásunk, mint hogy kibírjuk a kánikulát?
2: Nem nagyon.
0: Nem nagyon, szerintem se, de valahogy csak túléljük. Oké, jön a dal, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Boldogkővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárásték. Mrs. Millicent Ginger's Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
2: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
3: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Reklámot hallottak.
8: Megtéríti a biztosító a Tócóvölgyben összetört autók kárát, munkatársa nevére kötött TV előfizetést egy komádi férfi. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó hőség. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Nem maradnak kártérítés nélkül azok az autótulajdonosok, akiknek a járműve megsérült a hétvégi Tócóvölgyi balesetben. A Mabisz tájékoztatása szerint, ha a károkozó jármű rendelkezett kötelező biztosítással, akkor annak biztosítója téríti meg a károkat, ha pedig nem volt biztosítása, a Mabisz kártalanítási számlája nyújt fedezetet. Mint arról korábban beszámoltunk, szombat éjjel egy BMW 6 parkoló autónak ütközött egy Tócóvölgyi parkolóban. A járművek egymásnak előttek, jelentős anyagi kár keletkezett, személyi sérülés azonban nem történt. A 42 éves sofőrt a rendőrök a helyszín közelében elfogták. Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, vezetői engedélyét bevonták, és büntető eljárás indult ellene, írja a De Hír. Volt munkatársa személyes adataival kötött televíziós előfizetést egy komádi férfi, majd nem fizette a számlákat. Az ügyben csalás és személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a Berettyóújfalui járási ügyészség. A vádirat szerint a férfi még közös munkahelyükön szerezte meg kollégája személyes adatait, majd ezek felhasználásával interneten kötött előfizetést. A közel 160 ezer forintos tartozás miatt végrehajtás indult a sértett ellen, aki a tartozás egy részét ki is fizette. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott a vádlottal szemben, és azt is kezdeményezte, térítse meg az okozott kárt. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
9: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha után sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hűvös területet lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban. Inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
8: A hőség továbbra is megviselheti szervezetünket, viszont mától pár fokos lehűlésben reménykedhetünk. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 35 Celsius fok lesz, és már zivatarra is számíthatunk, holnaptól pedig 30 fok alá csökken a hőmérséklet. Az esti éjszakai órákban 25 Celsius fok lesz, majd szombattól akár 11 fokig is lehűlhet a levegő éjszaka.
10: Köszönjük szépen a híreket. A Bestet hallgatják a 104.6-on, 6 óra elmúlt, ami azt jelenti, hogy hát még jócskán van időnk egymásra, hiszen 7 óráig tart a Best FM mai kívánság műsora. Hívjanak, írjanak, kérjék a kedvenc dalaikat, ne hagyjanak unatkozni egy pillanatra sem. Például egy üzenet Klárától, sziasztok! A gyerekeimnek szeretném kérni Ricky Martintól a Copa de la Vida című számot. Ez most a kedvencük, köszönöm szépen. Nagyon szívesen, úgyis foci VB van, úgyhogy jön majd ez a dal nem sokára, viszont előtte itt van a vonalban Fruzsina, neki vajon mit játszhatunk, kíváncsi vagyok.
11: Hello, ez az új dal a Dracula mehet.
10: Nagyon jó, oké. Tame Impala és a Dracula, kinek szóljon, és milyen alkalomból.
11: Igen, akkor de majd boldog szüri napot neki.
10: És teléltesse őt.
11: Rendben.
10: Már is várjuk. A dala.
11: Köszönöm.
10: Ciao. Tame Impala és a Dracula, ezzel nyitjuk a kíváncsi műsor második óráját.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: itt a Best FM a 104.6-on, önökön a világ füle, ebben a két órában 5-től 7-ig önök válogatják a zenéket. Itt vagyunk a mai kívánság műsor kellős közepén. Tudják a telefonszámainkat, 30 933 104.6, vagy hívjanak az 500 540.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Peti a tesójának, Petrának küldi a Chicago klasszikusát, ugye majd a Hard to Say I'm Sorry, és Krisztának is van egy kérése.
2: Sziasztok, én Kriszta vagyok, és Ákostól kérek egy számot, és mindenki nevében gyógyulást kívánok neki. Köszönöm.
0: Igen, ugye sajnos a mai nap híre volt, hogy Ákosnál rosszindulatú daganatot találtak, ha esetleg valaki nem olvasta, túl van egy súlyos műtéten, jelenleg lábadozik, de az összes nyári koncertjét lemondta, hát természetesen mi is jobbulást kívánunk neki, és akkor itt van Ákostól az ugyanúgy.

0: FM a 104.6-on, ma is kívánság műsor, és hát este hétig záporoznak a kérések. Szó szerint záporoznak, mert hogy azt írja nekünk Ágő, sziasztok, a kívánság műsorba szeretném kérni Rúzsa Magdi nyári zápor című számát. Egy jó kis frissítés, köszönöm szépen, nagyon szívesen. Kár, hogy egyről csak így a dalban érkezik meg a zápor. Aztán egy fontos üzenet, sziasztok, szeretném, ha beolvasnátok a kívánság műsorban, hogy kedves Marian, kérlek ne haragudj, nem tudtam ott lenni a megbeszélt helyen, bocsánatot kérek, Tibor az aláírás. Egy Taylor Swift számot szeretne még mindemellé kérni, remélem, hogy az üzenet eljutott Marianhoz, illetve mindezek előtt, haló!
1: Szia, Vilikém, Imre vagyok, szeretnék kérni egy számot, ha lehetséges.
0: Csupa fül vagyok, mit játszunk neked?
1: A Modern Talkingtól a Yamaha, Yamaha Tibinek, Zsuzsinak, Elzsikének, meg mindenki, aki szereti.

0: Rúzsa Magdi és a nyári zápor, ezt a dalt is önök kérték, este hétig kívánság is.
1: Te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Fecó azt írja, hogy a kislányaival medencéznek éppen a házuk udvarán, ez kéri a lányok kedvencét, Shakira és a Waka Waka. Pillanatok kérdése is jön, de van előtte egy másik kíváncsiságunk.
3: Elvi, most itt vagyok. Kérdem volna, Stigáte bro, kinek, Vivinek, Anikónak, Józsinak, és köszönhetem, persze neked.

0: szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Sziasztok, Szilvia vagyok. Destől az ómammát szeretném kérni. Küldöm a páromnak és a testvéremnek, hogy

0: Így hat Best FM, és hát drága mindenki, az a helyzet, hogy mivel 6 perc múlva 7 óra lesz, azért már csak 2 dal fog beleférni a mai kívánság műsorba. Igény az lenne rá, hogy tovább húzzuk, de sajnos elfogyott az időnk. Bocsánatot kérek azoktól, akiknek a kérése ma nem kerül sorra. Az utolsó, a záró dalunk, az elég stílusos lesz. Marics Peti, Ember Márk és Brass Bence, és az El kell, hogy engedj. Ezzel kell már engednünk a kívánság műsort. Ezt a dalt egyébként ma Márti kérte saját magának és mindenkinek, aki szereti. Illetve a vonalban a mai utolsó telefonálónk. Haló!
1: Hello! Szia. Gyula vagyok, Tajó Krusztól a hangóvet kérem.
0: Kinek küldöd?
1: Rolandnak küldöm, tudni fogja miért.
0: Ja, csak nem másnapos szegény esetleg.
1: Hát, olyasmi.
0: Nem volt nehéz kitalálni ebből a dalból. Jó van, jobbulás neki, add át neki, jó?
1: Köszönöm a nevében is.
0: Tayo Cruz és a Hangover, most a Best kívánság műsorában. És akkor ezzel zárjuk a ma estét. Köszi mindenkinek, aki itt volt. Holnap találkozunk. I got a hangover.

0: veszélyt rejthetnek a kukák, figyelmeztet az AKSD. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. Hosszabbította a Deac fiatal kapusa. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre több szemetes edény pereme alatt találnak darásfészket, ezért figyelmeztetést adott ki az AKSD Kft. A társaság szerint a rovarok ürítés közben könnyen megcsíphetik a hulladékszállítókat, de a lakosságra is veszélyt jelenthetnek. A szolgáltató azt kéri, hogy a kukák kihelyezése előtt mindenki ellenőrizze az edény peremét, és ha darásfészket talál, gondoskodjon annak biztonságos eltávolításáról. Az AKSD szerint a meleg időjárás miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek, ezért fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, írják Facebook oldalukon. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h-val korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
0: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. A következő szezonban is a Deac jégkorong csapatát erősíti Antek Tamás. A 22 éves kapus szerint külön motiváció számára, hogy saját nevelő egyesületét és szülővárosát képviselheti. A hálóőr az előző idényben több sorozatban is lehetőséget kapott, és azt mondta, a következő szezonban minél több mérkőzésen szeretne védeni, valamint győzelmekhez segíteni a csapatot. Célja, hogy a Deac megnyerje az OB1-es bajnokságot és bejusson az Erste Liga döntőjébe. Antek Tamás hozzátette, már javában zajlik a felkészülés az új idényre, emellett egyetemi tanulmányait is folytatja a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán, írja a deac.hu. Pár fokos enyhülésre számíthatunk, ami az időjárásunkat illeti. Holnaptól már 30 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en. A Best FM-en.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Csillagvonat indul Debrecenből a Zsuzsi vasút születésnapján, keresett a magyar uborka, pár fokos enyhülés jöhet az időjárásban. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nemzetközi kábítószerkereskedő hálózatot lepleztek le a rendőrök, amelynek tagjai lenyelt kokainkapszulákkal csempészték a drogot több kontinensre. A HAON azt írja, a nyomozás során eddig több mint 15 kg kokaint foglaltak le, és több magyar állampolgárt is elfogtak. A gyanú szerint a bűnszervezet mintegy 20 magyar futárt szervezett be, akik összesen 42 kg kokaint szállíthattak Nyugat-Európán keresztül, Ázsiába és Ausztráliába. Júniusban Magyarországon is több helyszínen tartottak összehangolt akciót, amelyben szervezőket és futárokat fogtak el. A hálózat egyik szervezőjét, egy hajdúbihari nőt a hajdúdorogi rendőrös munkatársai fogták el. A bíróság elrendelte letartóztatását, miközben a rendőrség a hálózat egy másik futárát továbbra is nagy erőkkel keresi. Július 18-án különleges esti programmal ünnepli 144. születésnapját a Zsuzsi erdei vasút. A DKV csillagvonata a Rujter utcai végállomásról indul majd az éjszakai órákban, és hármas hegy aljáról tér vissza. Az utasokat esti erdei túra, bagoly bemutató, csillagles, kézműves vásár, kiállítások és pónilovaglás is várja. A csillagászati bemutatón az Agora Tudományos Élményközpont szakembere mutatja be a nyári égbolt érdekes. A szervezők szerint a program minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál. A helyszínen büfé is működik majd a látogatók számára, közölte a vasúttársaság. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
3: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóuborka került előtérbe.
2: Pár fokos enyhülésre számíthatunk, ami az időjárásunkat illeti. Holnaptól már 30 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A hírek után
1: indul!
4: Are you ready?
1: Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 39.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40.
3: A 36.

Egy klasszikus szerelmi balada szólt az Eurotop 40-ben Jennifer Rush-tól, a The Power of Love című dal, amelyet már rengeteg más előadó is feldolgozott. Bár a zene nem kimondottan filmzenének készült, szerepelt a Micsoda nő, a Hetedik kontinens, vagy a Csavard be, mint Beckham című filmekben is. A következő előadó sajnos már nincs köztünk, ráadásul nagyon fiatalon, 47 évesen fejezte be földi pályafutását. A svájci olasz lemezlovas Robert Miles főként a 90-es években és a 2000-es évek elején volt népszerű, és olyan dalok szerzője, mint például a Children, a Fable vagy a All and One. A most következő Children című dal pedig Európában és több országban is listavezető lett.

0: Dúdolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40. A 31.

0: Bizonyára nagyon sokan emlékeztek a Hippolyt című film földamászó főcímdalára, természetesen nem az 1931-es klasszikusról, hanem a 99-es feldolgozásról beszélünk. Az Indulnék el című dal méltán sokak kedvence, ugyanakkor bizonyítja, hogy Somló nem csak zenekarban, de szólóban is nagyszerű előadó volt. A folytatásban pedig bátran kijelenthetjük, hogy Kefir, vagyis a Vétek egykori énekesének dalát az Éjfél után kivétel nélkül minden hazai fiatal ismeri, a dal érdekessége pedig, hogy Kefir a testvérével, Kecskés Tímeával énekelték fel egy kazettára, eleinte csak szórakozásból, arra viszont nem számítottak, hogy mekkora siker lesz belőle.
1: Ez

0: Megtéríti a biztosító a Tócóvölgyben összetört autók kárát, munkatársa nevére kötött TV előfizetést egy komádi férfi. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó hőség. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nem maradnak kártérítés nélkül azok az autótulajdonosok, akiknek a járműve megsérült a hétvégi Tócóvölgyi balesetben. A Mabiz tájékoztatása szerint, ha a károkozó jármű rendelkezett kötelező biztosítással, akkor annak biztosítója téríti meg a károkat, ha pedig nem volt biztosítása, a Mabiz kártalanítási számlája nyújt fedezetet. Mint arról korábban beszámoltunk, szombat éjjel egy BMW 6 parkoló autónak ütközött egy Tócóvölgyi parkolóban. A járművek egymásnak előttek, jelentős anyagi kár keletkezett, személyi sérülés azonban nem történt. A 42 éves sofőrt a rendőrök a helyszín közelében elfogták. Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, vezetői engedélyét bevonták, és büntető eljárás indult ellene, írja a De Hír. Volt munkatársa személyes adataival kötött televíziós előfizetést egy komádi férfi, majd nem fizette a számlákat. Az ügyben csalás és személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a Berettyóújfalui járási ügyészség. A vádirat szerint a férfi még közös munkahelyükön szerezte meg kollégája személyes adatait, majd ezek felhasználásával interneten kötött előfizetést. A közel 160 ezer forintos tartozás miatt végrehajtás indult a sértett ellen, aki a tartozás egy részét ki is fizette. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott a vádlottal szemben, és azt is kezdeményezte, térítse meg az okozott kárt. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a itatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre, de után sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hűvös területet lefolytatni, ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájában van valami probléma.
0: Pár fokos enyhülésre számíthatunk, ami az időjárásunkat illeti. Holnaptól már 30 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled.
5: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
6: A 28.
7: Lionel Messi,
8: Kylian Mbappé,
9: Cristiano Ronaldo,
10: Luka Modric,
11: Lamine Yamal,
12: Erling Haaland,
13: Vinicius Junior,

0: Yeah.
1: Eurotop 40. Number one volt.
2: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
3: Butch. Ha téged ismerlek meg előbb, lett volna köztünk valami?
4: Miért így is van köztünk valami, nem? A biciklimen ülsz, ez pedig egyes arab országokban felér egy házassággal.
5: Butch. Mit csinálsz itt?
4: Elrablom a nődet.
5: Rabolt.
4: De aztán lovagias barom vagy, ezt meg kell hagyni.
2: Egy filmzene most a Best FM-en.

Westernfilm ilyen zseniális számot még nem lőtt magának, mint az imént hallott Raindrops Keep Falling. A Butch Cassidy és a Sundance Kölyök című film Oscar-díjas betétdalában van valami letagadhatatlan boldogság, ám azért a meghatódottság is rendesen a fejünkre csöppen. A dal Billboard lista vezető volt 1970. januárjában, és állítólag Bob Dylannek is felkínálták, de ő nem vállalta. A western filmek világából már is a sci-fi világába kalauzoljuk önöket, ismét egy filmzenén keresztül. Az X-akták egy népszerű amerikai televíziós sorozat, amely műfajilag a sci-fi, a thriller és a politikai dráma között mozog. Az X-akták 10 évadot ért meg, a sorozat sikere pedig nagymértékben köszönhető volt a két főszereplőnek, Billy Duchovny és Gillian Anderson játékának. Az X-akták zenéje a legtöbb országban 96 márciusában jelent meg, és hatalmas sikereket ért el, különösen Franciaországban. A következő percekben pedig már is a film zenéjére borzonghatunk, itt az Eurotop 40-ben, a Best FM-en.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40. A 19.

Néha úgy érzem, mintha Máté Péter föntről rám is figyelne. Nyilatkozta Rúzsa Magdi, akinek nagyon fontos szereplő az életében Máté Péter, hiszen többek között az 1984-ben elhunyt legendás énekes Most élsz című dalának köszönhetően nyerte meg a Megasztárt, nemrégen pedig a Máté Péterről elnevezett könnyű zenészeknek járó állami kitüntetés egyik első díjazottja lett. Az Eurotop 40 befutói előtt a 90-es évekbe repítjük Önöket, amely jellegzetes hangulatot és zenei hangzást teremtett hazánkban. Közülük is a korszak egyik legjellemző formációja volt a Splash, akiknek dinamikus zenéi között akad egy, amely örökzöldé vált, és a mai fiatalok is alig várják, hogy a DJ lejátsza tőlük a következő.

0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. Eurotop 40. A 16.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 15.

0: Veszélyt rejthetnek a kukák, figyelmeztet az AKSD. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. Hosszabbított a Deac fiatal kapusa. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre több szemetes edény pereme alatt találnak darásfészket, ezért figyelmeztetést adott ki az AKSD Kft. A társaság szerint a rovarok ürítés közben könnyen megcsíphetik a hulladékszállítókat, de a lakosságra is veszélyt jelenthetnek. A szolgáltató azt kéri, hogy a kukák kihelyezése előtt mindenki ellenőrizze az edény peremét, és ha darásfészket talál, gondoskodjon annak biztonságos eltávolításáról. Az AKSD szerint a meleg időjárás miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek, ezért fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, írják Facebook oldalukon. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h-val korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
0: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. A következő szezonban is a Deac jégkorong csapatát erősíti Antek Tamás. A 22 éves kapus szerint külön motiváció számára, hogy saját nevelő egyesületét és szülővárosát képviselheti. A hálóőr az előző idényben több sorozatban is lehetőséget kapott, és azt mondta, a következő szezonban minél több mérkőzésen szeretne védeni, valamint győzelmekhez segíteni a csapatot. Célja, hogy a Deac megnyerje az OB1-es bajnokságot és bejusson az Erste Liga döntőjébe. Antek Tamás hozzátett, már javában zajlik a felkészülés az új idényre, emellett egyetemi tanulmányait is folytatja a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán, írja a deac.hu. Pár fokos enyhülésre számíthatunk, ami az időjárásunkat illeti, holnaptól már 30 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is vele.
5: Egy kontinens.
6: Egy slágerlista.
7: Európa legjobbjai.
8: Európa 40.
9: Hey guys, this is Selena Gomez.
10: Justin Timberlake.
11: Hi, it's Katy Perry.
12: Hi, I'm Oni Merz.
13: Hi, this is Ellie Goulding.
14: Európa 40.

Phil Collins 7-szeres Grammy-díjas, Oscar és Golden Globe-díjas angoldobos énekes Too Harsh című dala szólt itt az Eurotop 40-ben. Phil Collins életének legsötétebb szakaszáról vallott nem is olyan régen, nyíltan önéletrajzi könyvében, amelyben leírta, hogy bár 2007-ben teljesen visszavonult és megpróbált főállású apává válni, házassága mégis szétesett, ám azóta már újra együtt vannak a feleségével. Mary J. Blige amerikai R&B énekesnő dalaiban az R&B, a soul, a gospel és a hip-hop elemeit ötvözi. Az énekesnő első kislemeze a Dr. Dre által producerált Family Affair volt, amely egyből a Billboard 100-as listájának élére ugrott, és 6 egymást követő hétig uralta azt. A dal pedig már is elindul itt a Best FM-en 2001-ből.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 9.

Autilla magyar énekesnő 2003-ban megjelent harmadik albumára került fel az Edda imént hallott érzés című dalának feldolgozása. Az énekesnő már egészen pici korától zenei pályára készült, 9 évig tanult zongorázni, egy híres musical stúdióban éneket tanult, majd Gergely Róbert első lemezén vokálozott, és hosszú évekig dolgozott a Calypso Rádióban, mint zenei szerkesztő. Jelenleg pedig spirituális tanácsadóként és oktatóként éli az életét. Egy Kossuth-díjas magyar énekes, dalszövegíró és basszusgitáros érkezik. Demjén 1970 őszétől Bergendi zenekarában játszott. Az országos ismertséget az 1970-es szilveszteri televízió műsor hozta számukra, amelyben Hoffi Géza műsorszáma 3 perccel rövidebb lett, és a fennmaradó időt kitöltendő előadhatták a Mindig ugyanúgy című számokat. Szövegíróként Demjén a Jöjj vissza Vándor című dala debütált, amelyet további slágerek követtek, és amelyet már is meghallgatunk itt az Eurotop 40-ben, a Best FM.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40.

0: Hey, it's David Guetta.
1: Miley Cyrus.
2: Ed Sheeran.
3: Charlie Puth.
4: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencei. Eurotop
5: 40. 10. ezen a héten
6: Harry Styles újdonsága.
5: Lett Olivia Dean
6: újdonsága.
5: 8. lett Shakira és a VB hivatalos dala a Die Die. 7. ezen a héten a nyár egyik slágere az Önádör nevű holland elektronikus zenészpárostól a Talk to You. 6. Bruno Mars újdonsága I Just Might. 5. Taylor Swift és az Upper Light.
7: A 4. helyen
5: Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missin' No It All.
7: 3. ezen a héten
5: a Tame Impala együttes Ausztráliából és Jenny remixében a Dracula.
7: 2. lett
5: Alex Warren újdonsága a Fever Dream.
4: 40.
1: Heti lista vezetője.
4: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.
5: Bibi Rexha, ez a new religion.

0: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Boldog névnapot, boldog névnapot.
3: Köszöntjük Anna Mária nevű hallgatóinkat. Az Anna Mária női név, az Anna és a Mária nevek összetétele, az idegennyelvi változatok visszalatinosítása útján. A név jelentése kegyelmezett. Alakváltozata Anna Mari. A név legismertebb tulajdonosai Cseh Anna Mária modell, Sánta Anna Mária színésznő, szinkronszínésznő, és nem utolsó sorban ön kedves Anna Mária, aki a rádiót hallgatja.

0: A Best FM veled éjszakázik.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A

Csak egy nap van, csak egy nap, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok

egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.